0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: tartson, tartson!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltődtünk fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy cseppet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: nélkül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nagyon jó beszélgetést, a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
3: Yes.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: mondjuk más rádió.
1: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
2: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
3: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
1: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: szájon felüli minőség a zenében.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszédverseny intézményi fordulóját. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó- és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos elsőéves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, elsőéves tanítószakos hallgató, míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház adott honta programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporszivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új...

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 6-a szerda, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté-Szalkavas útvonal korszerűsítése. Maguk vágták a májusfát a legények és kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Máté-Szalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszéd verseny intézményi fordulóját. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos első éves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, első éves tanító szakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek, akik meghatározó szerepet játszottak a város arculatának alakításában. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Fiók a köszöntő odulest tartanak a sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészek odút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Eddig a leggyakoribb lakók a szén és kék cinegék, mezei verebek és csuszkák voltak, de előfordult örvös légykapó és seregély is. A madarak mellett mogyorós pelék és erdei egerek is szívesen használják az odukat. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház adott honta programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári Svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Ismét bababőrzét szerveznek Nyíregyházán. A búzatéri piac lesz a helyszín. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Május 17-én vasárnap várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, részletek a városüzemeltető közösségi oldalán. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázza Suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Pilis Csabán rendezték meg a Gyermek Tőr országos bajnokságot. A sporteseményen nagy létszámú és erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal tőrözői közül ezúttal Minier Nimród és Takács Tislér Bence lépett pástra. A verseny során mindkét versenyző asszóiban voltak szép találatok, jó megoldások és kifejezetten biztató pillanatok is, közölte a Sportcentrum. Nimród a 25. helyen végzett, Bence pedig a 29. helyet szerezte meg. Szabadtéri tüzekhez riasztották a vármegyei egységeket a hét elején, írja a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság a honlapján. Balkánynál és Gemzsénél 2-2 hektáron égett a száraz fű és avar. Balkánynál a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel a szakói, balkányi, nyiradonyi, nyíregyházi tűzoltók. Gemzsénél pedig a vásárosnaményi, kisvárdai és mátészalkai tűzoltók oltották el a tüzet. További szabadtéri tüzek voltak Újfehértó, Kismicske tanyánál, Nyírbéltek, Aranyosapáti, Ibrány, Napkor, Balkány, Nyírmihájdi, Nyírcsaholy, Nagyecsed, Gégény településeken. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, eljött az idő, hogy belehuppanjunk a napba. Itt a reggel, jó reggelt. 2026.05.06, vagyis szerda, amikor is a Best reggelben már is köszöntjük a Fridákat, na meg az Ivetteket, és hogyha ma született, akkor egy napon született a híres Sigmund Freud, pszichiáterrel. George Clooney, amerikai színész is ma látta meg a napvilágot, mint ahogy Gulácsi Péter, labdarúgó, ugye a magyar válogatott egykori kapusa. A mai napon van a Magyar Sport napja, annak emlékére, hogy 1875-ben a mai napon rendezte a Magyar Atlétikai Klubba a kontinens első szabadtéri sportversenyét még Budapesten. Ma van még a felelős állattartás napja Magyarországon, és van egy érdekes világnap, ma van a diéta ellenes világnap. A test elfogadására és az egészséges önképre hívja fel a figyelmet a diéta ellenes világnap. Tehát, hogyha ez igazítjuk a reggelit, akkor nem kell el könnyelműsködni, jöhet valami jó nehéz meleg szendvics, nyúlós sajta, vagy nem is tudom, szalonás hagymás tojás rántotta. Egy a lényeg, hogy már a hét közepén vagyunk, ez a legjobb pillanat az új lendülethez, úgyhogy vegyünk akkor egy lendületet, mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk. Tegnap nagyon szép idő volt Nyíregyházán, a mai naptól azért már jöhet csapadék, a részletek hamarosan 2.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

A mai naptól nem árt, hogyha van kéznél esernyő, ugyanis a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhetnek majd a gomoly felhőzetek felettünk, amelyből eleinte csak helyenként, délután viszont már szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz majd a délnyugati szél, sőt hát zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek majd, délután pedig 26 fok valószínű a mai napon Nyíregyházán. Csütörtökön, vagyis holnap pedig ismételten gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban pont felén keleten már több helyen alakulhat ki eső és zápor is. Délután erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok ismételten. A holnapi nap folyamán továbbra is élénk lesz majd a délnyugati szél, sőt, hát zivatarok környezetében akár még viharos széllökések is lehetnek. Mondjuk ennyi lesz a reggel, és napközben is 23 fok várható. Pénteken hasonló lesz még az időjárásunk, ugyanis változóan felhős napos idő várható, délután 23 fokkal. Hideg napok tehát egyáltalán nem jönnek, viszont a csapadék az változó intenzitással a mai naptól most már várható. Derűs napot!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgástól, valamint a környezet

0: erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

közlekedési hírekkel folytatjuk a Best reggelt. Jó észben tartani, hogy elkezdődött Nyírtelek határában a Tokaj úton a 38-as főúton lévő vasúti átkelő felújítási munkálata. Lámpás irányítással engedik egy terelt sávon a forgalmat. Nagy valószínűséggel itt a reggeli csúcsban és a délutáni időszakban majd lassabb haladás várható. A Király utcán is figyelni kell, javítják az útburkolatot, valamint közművezetékek helyre állítási munkálatai vannak a város számos területén. Sok helyen dolgoznak a szakemberek, figyeljünk rájuk is. Móricz Zsigmond utca, ez is munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig. Nagy felületű útfelújítást végeznek. Az Árpád utcán pedig továbbra is a 45-47 szem között van egy megsüllyedt közműfedél, és zajlik továbbra is a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál Hímes Kótai kereszteződésben, ahogy ez már régóta így van, a Vasvári Pál utcáról jobbra, a Stadion utcára tovább.

0: szúnyozni.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Négy család ismételten nagyon izgalmas napra ébredt, folytatódik a maraton, ugye az érettségi ma történelem középszinten, tehát 71.504, emelt szinten pedig 8.273 diák vizsgázik, nagy kalappal a mai napra is, majd nektek 9 órától. Fridák, az ünnepeltek, na meg az ivettek, és ugye ma van a Magyar Sportnapja, annak emlékére, hogy 1875-ben a mai napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Fontos, hogy ma van a felelős állattartás napja Magyarországon, ha bővül a család egy kis kedvenccel, bizony előre kell tervezni sok-sok évre. És egy érdekes világnap is jutott még mára, ma van a diéta ellenes világnap, ez pedig azt jelenti, hogy a test elfogadására és az egészséges önképre hívja fel a figyelmet, tehát ez egy kicsit szembe megy a Magyar Sport napjával, de ettől függetlenül ez is ma van. Tegnap gyönyörű időjárás volt Nyíregyházán, ma sem panaszkodhatunk a 26 fokra, ami vár ránk, viszont arra már készülhetünk, hogy csapadékosabb napok elé nézünk.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Majd dolgoznak a Magyar Közút szakemberei az útfelújítási munkálatokon a Vármegye területén. Forgalom és sebességkorlátozás Nagykálló Nyíregyháza között lakott területen kívül, és folytatódnak a munkálatok a város területén is, burkolat és közmű fedlapok helyreállítása zajlik több helyszínen is. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca Stadion köz környékén, ahol teljes útlezárással folynak a munkálatok. A Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, hogy torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.
2: Bár

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fióka köszöntő Odules Sóstón és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fióka köszöntő Odulest tartanak a sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészek odút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Itt a szerda, jó reggelt, a dátum pedig 2026-05-06, ez pedig a Best Reggelin, Simon Norbert vagyok. Ma van a Magyar Sport napja, és hát hogy nem, a mai horoszkóp is ennek a tematikájára íródott. Na nézzük, hogy mit tartogat a mai nap a kosoknak. Hát az, hogy tele vagy energiával, de könnyen túltolhatod, hogyha jól osztod be, akkor végig fogod majd bírni a tempót. Bikák, lassan melegítesz be, de utána stabilan hozod a szintet. A kitartás most az erősséged, és az ikrek, sokféle gyakorlatba belekapnál, de hogyha egyre koncentrálsz, akkor látványosabb lesz majd a végeredmény. Rákok, az elején nehezebb rávenni magad, de hogyha elkezded, majd belejössz, a hangulatod vezeti a teljesítményt. Oroszlánok, jól esik megmutatni, hogy mire vagy képes, de nem kell bizonyítani, már most is jól csinálod. Szüzek, figyelsz a technikára és a részletekre, ez most többet számít, mint az erő vagy pedig a gyorsaság. Mérlegek, keresd az egyensúlyt a tempó és a pihenés között, hogyha eltalálod, akkor gördülékeny lesz majd minden. Skorpiók, mélyről jön a motivációd, ha rákapcsolsz, akkor nehéz lesz ma téged kizökkenteni. Nyilasok, nálad pedig szükség van mozgásra és szabadságra, egy kis változatosság fel fogja majd dobni az egész edzésedet. Na meg a bakok, fegyelmezetten haladsz lépésről lépésre, nem látványos, de emellette nagyon hatékony. Vízöntők, kipróbálnál valami szokatlant? Lehet, hogy pont ez ad majd új lendületet, és a halak, inkább érzésből csinálod, mint sem terv szerint. Ha ráérzel, akkor meglepően jól megy majd minden a mai napon. Hát ez akkor május 6-a, a töri érettségihez persze majd nagy kalappal. Nyíregyházi hírek folyamatosan a mai Best Reggelben is. Számíthat ránk, hogy gördülékeny legyen a reggel. Akár

Jó reggelt, egyeztessük óráinkat, 9 perc múlva 7:30, a folytatásban pedig itt a Best reggelben hírek a bestfmnyiregyháza.hu-ról, ott is a helyi hírekről szemezgetek. Többek között egy fontos hír szerintem minden leendő anyukának, hogy ismét nyílt nap lesz a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház szülészet nőgyógyászi osztályán, méghozzá május 14-én várják a kismamákat és a leendő szülőket a várandóság hete alkalmából, és bizonyos eseményen szakértői előadások lesznek, majd hallhatnak tippeket, tanácsokat, valamint megtekinthetik a bűvös szülőszobákat is. Adalék információként teszem hozzá, hogy az elemzők szerint Magyarországon egy nő élete során átlagosan, bár annyira is furcsa, de 1,3 gyereket szül, ami jobb arány, mint a V3-as, vagyis a Szlovákia, Lengyelország, Csehország országok átlaga, de így is jelentősen elmarad a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es értéktől, emiatt Magyarország népessége évről évre csökken, és az elmúlt években az újszülöttek aránya is csökkenni kezdett a népességen belül, ezt így zárójel bezár. Az érettségi ez nagy kalappal, ugye ez is közeledik, na meg közelednek a friss hírek is Andival, pontban 7:30-kor, legyen szép napja!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszéd verseny intézményi fordulóját. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos első éves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, első éves tanító szakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház ad otthont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt.

0: hétvégéken gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Jó reggelt, itt a szerda, és itt a Best reggel, 6 perccel fél 8 után. Bizony, a hősök azok köztünk járnak, ilyen Gyula is, aki az angol óráról kirohanva élesztett újra egy középkorú férfit. Ő a közgazdasági politechnikum egyik diákja. Gyulának ugyanis április 13-án délelőtt 11 óra körül a telefonján jelzett be a Steve City alkalmazás riasztása, és a szomszédos parkba rohant. Itt volt a riasztás, ahol azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztés, és a beavatkozás pedig bizony életmentőnek bizonyult. Ez pedig azt jelenti, hogy körülbelül 3 perc után a férfi újra lélegezni kezdett, ám hamarosan megint csak összeomlott a keringése. Gyula persze nem adta fel, és tovább harcolt érte. 1-2 perc elteltével pedig a beteg már újra képes volt levegőt venni, nagyjából akkor, amikor megérkezett a helyszínre a mentőszolgálat is. A diák Gyula pedig az iskolába visszatérve elnézést kért az angol tanártól, nyilván nem volt mit elnézni. A Steve City egy virtuális közösség, amelynek önkéntes tagjai készek megmenteni a hirtelen szívmegállás köztéri áldozatait. Vállalják, hogyha közelükben valakinek megáll a szíve, az országos mentőszolgálat

riasztására. A helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéshez. És bizonyos statisztikák szerint évente mintegy 25 ezer ilyen eset történik az országban. Azt gondolom, hogy időről időre nem árt feleleveníteni minden egyes polgárnak azt, hogy hogyan is kezdjünk hozzá egy újraélesztéshez, amikor erre szükség van. Persze ne legyen Jennifer Hudsonra, viszont annál inkább szükség van, hiszen kell a ritmus a reggelbe. A spotlight-tal ezt most meg fogjuk adni. Jó reggelt itt a Best Reggel!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Majd dolgoznak a Magyar Közút szakemberei az útfelújítási munkálatokon a Vármegye területén. Forgalom és sebességkorlátozás Nagykálló-Nyíregyháza között lakott területen kívül, és folytatódnak a munkálatok a város területén is, burkolat és közmű fedlapok helyreállítása zajlik több helyszínen is. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca stadion közkörnyékén, ahol teljes útlezárással folynak a munkálatok. A Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban, hogy torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Jó reggelt itt szerdán, azt gondolom, hogy a mai napon sem lehet panaszunk majd a csúcshőmérsékletekre, talán nem lesz olyan meleg, mint tegnap volt, amikor is Nyíregyházán valóban elértük a 30 fokot. Ma nagyjából 24-25 fok várható, és hogyha azt várja, hogy nyáron igazán forróság legyen, akkor úgy néz ki, hogy ez a kívánsága teljesülni fog, ugyanis a Meteorológiai Világszervezet, a WMO friss jelentése szerint már májusban megérezhetjük a szokatlanul nagy felmelegedést. A szakértők szerint a csendes óceán felmelegedése miatt a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékleti értékekre kell majd készülni, amely az évszázad egyik legforróbb nyarát is elhozhatja idén. Gyors felmelegedést jósolnak a május és július közötti időszakra. A modellek jelenleg erős összhangot mutatnak ugyanis arra, hogy hamarosan egy intenzív és tartós felmelegedési hullám fogja majd kezdetét venni, ami pedig a hazai hőségrekordokat illeti, például 2007 júliusában Kiskunhalason plusz 41,9 fok volt, 2000 augusztusában pedig Békéscsabán plusz 41,7 fokot mértek, hát azért ez már elég nagy forróság, és a WMO május végén fogja majd közzétenni a felülvizsgált és pontosított adatokat, ám a jelenlegi helyzet alapján egyértelmű, hogy a 2026-os nyár bizonyosan próbára teszi majd az emberi tűrőképességet, és a szakértők szerint most a legfontosabb ennek tudatában a hőségre történő felkészülés, vagyis most még gyorsan, amíg lehet, keresse meg a klímását, és nézesse át a klímaberendezéseket, mert utána nehéz lesz őket majd időpontra fogni. Hát ez egy ilyen tipp, amit pedig ugye mára várhatunk, az nagyjából 24-25 fok. A mai naptól kezdődően már jöhet csapadék, azért azt tegyük hozzá, hogy nem kiadós esőre számítunk, hanem csak átfutó és átmenő záporokra és zivatarokra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
6: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika.
6: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
8: A Manklíma a klíma specialista.
9: A klíma specialista.
8: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma.
9: A Manklíma.
8: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
9: shop.amanklima.hu.
10: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári Svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Csaholci Általános Iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

Az esőnek, hogy jön, köszi, bár tudjuk azt, hogy ennél jóval többre lenne szükség, ezek az áparok, zivatarok, amik várhatóak, sajnos nem tartalmaznak elég csapadékot, és bizony, hogyha a következő másfél hónapban nem lesz jelentős mennyiségű csapadék, őszre akár a kiszáradás közelébe is kerülhet például a Velencei tó. Kritikus a helyzet a Velencei tónál, a vízállás például Agárdnál mindössze 70 cm, ami jelentősen elmarad az ilyenkor szokásos szintől, és Magyarország területén 2021 óta döntően az átlagosnál szárazabb az időjárás, és a halmozott csapadék hiány 2026 márciusának végére bizony már elérte a 426 mm-t. A Duna medertehetsége jelenleg mindössze 15% körüli, a Tiszáé 10-20% közötti, a Balaton átlagos vízállása pedig jelenleg 87 centi. Abban még lehet bízni, hogy májusban és a medárdi időszakban jelentősebb csapadék mennyiség érkezik, ami még segíthetne a tavaink feltöltésében. Egyelőre az, ami most várható például Nyíregyházán is, azok csak átmenő futózáporok, zivatarok, és 24-25 fok. Na meg a United klasszikusa itt a Best reggelben, ez a hárman párban.

0: Nem minden adóbevallás az, ami annak látszik. Hát persze, hogy megpróbálják megint csak lenyúlni a pénzünket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével próbálnapos visszaélni a kiberbűnözők az adóbevallási időszakban, SMS-ben, e-mailben és telefonon keresztül csalva ki az áldozatok banki adatait, a bűnözők pedig a bevallási határidő közeletével az ügyintézés körüli kapkodást használják ki, hogy megtévesztő üzenetekkel hozzáférjenek az áldozatok pénzéhez. Gyakran az azonnali adatpótlásra szólítanak fel, vagy pedig kecsegtető adóvisszatérítésre hitegetik a címzetteket egy-egy hamis link megnyitásának reményében. Ezek a hivatkozások általában az ügyfélkapu, vagy pedig az ESIA felületre megszólalási kasonító álloldalakra vezetnek, ahol a felhasználók átadják belépési és bankkártya adatokat a bűnözőknek. Innentől kezdve tudjuk, egyenes út leszedik a pénzünket. Miért nem tudunk lefogyni? Hú, költő a kérdés, pláne, hogy a nyakunkon a strandnyitási időszak most már. Hát erről beszélget a Csak 10 perc rovatban Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Hallgassák meg, hallgassák majd vissza délután 16:30, és tudják bármikor otthon kényelmesen a kanapéról. Csak 10 perc.hu.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc rovat már is indul, köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Mórik Gyulával beszélgetek, és nagyon jó témát hozunk. Szia, doktor úr!
1: Szervusztok!
0: Hát folytatjuk az előzőt, jó? Mármint úgy mondom, hogy egy olyan megnyitott témakört, ami azt gondolom legalábbis, hogy nagy érdeklődésre tartott számot, és ez az érdeklődés fenn is marad. Miért nem tudunk lefogyni? Mármint az eddigi ismeretek alapján. Hol voltak a hibák? Mit néztünk be? Mit néztünk félre?
1: Ugye megbeszéltük, hogy egy nagyon-nagyon más szemüveget kell fölvenni, és abszolút módon meg kell változtatni a szemléletedet. És rengeteg mindenről beszéltünk, és mindent olyan összefüggésben vizsgáltunk, hogy a valós probléma a túlsúllyal az nem a súlynak a menedzselése, hanem az éhségnek a kordában tartása, vagy az éhségnek a menedzselése.
0: Most mondom a hallgatóknak, hogy most összefoglalunk, tehát hogy az eddigi hallottakat most zanzásítva hallgatják, jó?
1: Így van, három típusú éhségről beszélünk. Ez a fizikai éhség, tehát ami a normális éhség, amikor tényleg éhes vagy üresen hasad, korog a gyomrod. Van az úgynevezett hedonista éhség, amikor kívánom, szeretem, üde jó íze van, és van az úgynevezett kondicionált éhség, hogy hát itt és ebben a helyzetben enni szoktunk, tehát az úgy akkor innentől kezdve beindít egy folyamatot. És akkor ezekről beszéltünk, és azok a lehetőségekről, hogy hogyan lehet ezt megállítani, és hogy mennyire lényeges, hogy mire, hogyan tekintesz. És talán ott zártuk, ha jól emlékszem, hogy nem mindegy, hogy ezt úgy nézel egy süteményt, hogy hű de finom, hű de élvezem, hű de szeretem, és akkor nő a tiltott gyümölcs státusz, és egyre elérhetetlened, és egyre jobban kívánom, mert így ez nem fog működni, vagy azt mondod, hogy a süti, hát abban a cukor van, az a méreg, az meg betegséget hoz, és akkor innentől kezdve.
0: Tehát a veszélyfaktort látjuk benne.
1: Lehet így van, így is nézni ugyanazt a történetet. Én el szerettem volna mondani, de már nem volt rá idő, egy személyes példát, és én innen szeretném folytatni. Tehát ugye te is, én is, mi az a generáció vagyunk, aki az erő, izom, tejet iszom című történet, meg a tej életerő egészség, meg mindent. Tehát mi víz helyett is tejet ittunk, mert úgy gondoltuk, hogy ez milyen csoda jó.
0: Nálam ennek új neve van, Gyula.
1: Na, mesélj.
0: A tej egyenlő gyuladás.
1: Igen.
0: Ez jó név?
1: Reklámszövegnek nem olyan jó,
0: nem, de bocsánat, elnézést hatékony. Mindenkitől, aki nálam, ez a saját tapasztalatom. Tehát én, amikor elkezdtem tejet inni, akkor nálam ezek a gyulladás faktorok, ezek nőttek. Én nem tudom másnál, hogy működik, én most csak a saját tapasztalatomat mondom, és nem akarok senki üzletébe beleszólni, mert van olyan barátom, aki éppen ezzel foglalkozik. Tehát, hogy nem emiatt, csak az, hogy mindenki tapasztalja ki magának azokat a féle, ehhez mérnünk kell. Tehát ezt tudnunk kell, az, hogy mit okoz, hogyha ezt megesszük, megisszuk, hogy veszünk levegőt, hogy nem veszünk levegőt, hogy mozgunk, hogy alszunk, stb. Minden összefügg mindennel.
1: Világos. Na és akkor csak erre példa, hogy én 2-3 liter tejet ittam naponta, mert víz helyett is azt ittam, hangsúlyozom, aztán később majd, hát már a tej ártalmas, de a tejszín. Hát tejszínből sikerült ilyen fél litereket belocsolni naponta. Tehát, na, de ha ezeket megettem, megittam, akkor pontosan ez történt, amiről te is beszéltél, hogy az autoimmun folyamat felerősödött, és nagyon komoly gyulladások jelentek meg, gyulladt bőr formájában, arcon, hajas fejbőrön, végtagokon, később már a testen is. Tehát van, akinek csak őrült pattanásossága lesz, és nem tudja, hogy mitől olyan csúnyán aknés az arca, holott azt valami étel gyulladás keltő hatása okozt. És akkor jött a viszketés, csúnya volt. De ez egész egy borzalom volt. Tehát rossz bélállapot, amit a tej hozott, az aztán megjelent külső bőrön keresztül, tehát a bőrön is, tehát a kültakarón is. Na most innentől kezdve, de rossz volt a székletállapot, a bélállapot, a hasfájás és társai. Tudtam, hogy rosszat eszem, hogy beteg leszek, de finom volt. Uh-huh. Csak hogy nekem ártott. És el kellett kezdeni a gondolkodásomat átalakítani, és így tudtam letenni, hogy oké, hogy eszem, de akkor rosszul vagyok. Akkor nagyon komoly tüneteim vannak. Mindenkinek van ilyen, hangsúlyozom. És akkor elmentem egy olyan hely előtt, ahol olyan dolgokat árultak, amit én nem ehettem. És akkor így is nézhettem, hogy jaj, Istenem, nem ehetem, vagy úgy is nézhettem, hogy hát na ezek miatt leszek én beteg, hogyha én ezt megeszem. Tehát engedjük el. És ugye nem mindenkiben jelentkezik ilyen látványosan, mint ahogy nálad valamilyen

0: a tejre, vagy mondjuk nálam valamilyen gyulladás. De ami a lényeg, hogy ha nem is ennyire látványosan, de hogy mindenkiben belül ugyanezek a folyamatok zajlanak, és egy jó labor ezt meg tudja mutatni, és akkor lehet nézni, hogy úristen, az viszont rendkívül fontos.
1: Vagy hogy ez milyen drága?
0: Mármint mi a drága?
1: Hát ezek a termékek.
0: Ja, hát az most azon is morfondírozhat.
1: Nem az ára,
0: hogy milyen,
1: hanem amit megfizetünk érte utána.
0: Ja, úgy igen,
1: az
0: úgy maximálisan. Az viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága. Úgyhogy ezeket a történéseket meg lehet változtatni, és azt fogalmazunk úgy, hogy az agyarat át lehet programozni, vagy át lehet vezetékezni. Van egy anyag, ami a szervezetednek nem tetszik. Azt, ha beviszed a szervezetedben, negatív reakciót vált ki. Akkor innentől kezdve két lehetőséged van. Az egyik, hogy nem viszed be, és nem lesz negatív reakció, és boldogan élsz. B, amit sajnos ma alapvetően ezt csináljuk, vigyünk már be még valamit, amivel nem mondok le a káros anyagokról, de annak a negatív hatását valamivel enyhíteni szeretném.
1: Aha, ugye? Aha, igen.
0: Aha,
1: figyelek.
0: Aha, aha. Hát na, igen, na, de akkor ez a gyógyszerszedés. Kész.
1: Ja, azt hittem, hogy valami más mondasz.
0: Hát nem, mondok mást. Mert nincs más. Hát, és vagy viszel be valamit, ami olyan csodaszert nem találtak ki, amely mellékhatások minden nélkül egyszerűen csak a negatív hatást tünteti el, és közben pedig élvezheted a viccek vacak ételeket. Ez ilyen nincsen. Ezt majd szóljál.
1: Kettőt akartam lapozni a könyvbe, tehát, hogy nem...
0: Hozunk kettőt a könyvben. No, tehát az a lényeg, hogy ezt a kondicionált éhséget el lehet tüntetni. Nekem a vacsora jelent kondicionált éhség problémát. Mondjuk valóban azt beszéltük, hogy este ugye megemelkedik a normál éhség is. A normál éhség is akkor a legmagasabb az emberben. Tehát, mert ez hormonálisan van, és nem azért, mert mikor ettél utoljára. Jó, és lényeg, ami lényeg, hogy én megszüntettem a vacsorát, mert nekem ártott, mert az alvási pontszámaim, a vércukorgörbém, ami összes mért értékem megmutatta, hogy rossz. Tehát értelmes ember, ha szembesíti saját magát, vagy más szembesíti vele, hogy ez probléma, akkor értelmes ember ezt abba hagyja. Tehát mi a csodának? Hát rosszul alszom, az rányomja a bélyeget, mert akkor másnapodban, akkor az kell nekem?
1: Dehogy kell.
0: Oké, nem kell. És akkor igazából aztán az a cukorméreg mantra.
1: Viszont azt mondod, hogy hozzuk helyre az alvást, oké, rendben, hát az mondjuk nem könnyű.
0: Nem könnyű, de ott annak lépései vannak, ez az egyik lépése. Biztos nem fogsz jól aludni, ha te leeszed magad, pont, kész. De nekem ott volt a másik, én egyszerűen éltem-haltam az édes ízért, de tényleg meg voltam érte bolondulva. Tehát az este az úgy záródott, felnőtt fejjel is, hogy inkább két pohár kakaó. És akkor egy pohár kakaóba én beletettem 4 púpos kávéskanál cukrot már a végén, mert annyira túl voltam tolva, és annyira kellett ez az anyag nekem. Ez 10-12 gram per kakaó. Tehát volt olyan este, hogy 20-25 gram cukrot. Csak úgy a nap végén úgy betoltam. És akkor igazából elkezdtem magamnak azt mondani, hogy ember, ez nem jó, kész, és aztán egyre hatékonyabb lettem. Tehát nagyon lényeg a gondolkodásmód megváltoztatása, és lépésről lépésre. És akkor még egy dologról ma még beszélnünk kell, bármennyi kevés az időnk is, a mozgásról. Tehát ha a mozgást úgy nézed, és akkor ez megint egy éhségre is és mindenre ható történés. Ha úgy nézed a mozgást, mint kalória fogyasztás növelésnek egy szükséges módját, akkor nem fogsz mozogni tartósan. Akkor a mozgás egy büntetés lesz. És előbb-utóbb ki fog esni. Tehát lesznek ilyen fellángolások, hogy szilveszter után futok egy hétig, meg majd, amikor elérem ezt a vagy azt a keresőt, futok egy hétig, senkit nem érdekel. Tehát nekem is volt a múlt héten, és nagyon jó példa, egy olyan mozgás, amikor is gyümölcsfogyasztás miatt, erről majd később beszélünk, emelkedett vércukrot mértem, és menni kellett. Nem volt mese, nem esett jól, akkor nem akartam, nem voltam terveztem, és többi, de menni kell. Tehát az a lényeg, hogyha nem ezt érzed, hanem azt, amit én általában érzek reggel, amikor tele vagyok energiával, indulok, és megyek, és csinálom, vagy ha este tudok eljutni, mindegy. Az a lényeg, hogy megyek, csinálom, és mindenem javul, és akkor ezt élvezem. És a légszom, Tibi, a légszom nekem a leggyűlöltebb gyerekkorom óta, én testnevelés szakos általános iskolába jártam. Már ott utáltam. Tehát amikor a légszom megjelent, azt én borzalmasan gyűlöltem. És tudom, hogy egyszer úrrá lettem rajta, mert egyszer csak úgy poénból Mivel meg tudom én ezt csinálni, ha akarom, és lefutottam valami 15 kilométer, de mondom, mindenféle edzés mindennél. Persze más sportot csináltam, de futni nem, mert nem szerettem a légszomjat. Mikor mész fel a hegyre, akkor mindent el tudsz kerülni, csak a légszomjat nem. És most, amikor mostanában jön a légszomja, akkor tulajdonképpen elkezdtem, gyere! Tehát tudod, ez a gyere, itt vagyok, és kész, és nyom le, ha tudsz, és nem, és azért is jön a légszom, gyorsabban megyek. Jön a légszom, emelkedőn, elkezd fáradni a lábom, kerékpárom, és kiállok a nyeregből, szóval plusz, endorfin jön erre, adrenalin jön, ugye először aztán arra endorfin, ami tulajdonképpen morfin, tehát ha a mozgásod így működik, akkor igazából nagyon más lesz a hatása, és sokkal, de sokkal könnyebb lesz beépíteni, mert nem az van, hogy még mozogni is kell, sokat ettem, meg magas a cukor, hanem az lesz, hogy élményt ad a testmozgás. Tetszik érteni?
1: Abszolút, de az élményekből hagyjunk holnapra is, jó? Mert hogy már a túlcsordul a pohár. Holnap erről a gyümölcsfogyasztásról szeretnék majd veled beszélni.
0: Azt majd elmesélem neked azt a gyümölcsfogyasztásomat, mert ez egy nagyon fontos tapasztalás.
1: Akarunk tanulni.
0: Az a küldelek az otthon lévő szakemberhez, és kérdezd meg tőle, mi ez a viselkedés pszichológia.
1: Oké, rendben, köszönjük.
0: Holnap erről beszélünk.
1: Oké. Szép napot, szia!
0: Szervusztok!

0: egyedül a világ ellen.
1: Rövidesen 9 óra, mintegy 10 perc múlva itt a szerda, 05:06, és itt a Best FM, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok, nem tudom, hogy mi a terv mára, például délután készül-e vásárolni, hogyha igen, akkor írjon bevásárló listát. Egy bizonyos kor felett ez igazából már elengedhetetlen, de azt mondják, hogy a papír alapú bevásárló lista a struktúrát, gondolkodásmód és a rend iránti belső igény megnyilvánulása, ugyanis azok, akik ezt a módszert választják, szeretik kézben tartani az eseményeket, megbízhatóak és kevésbé hajlamosak az impulzív döntésekre, vásárlásokra. Számukra a listaírás egyfajta gátat szab a felesleges költekezésnek, és stabilitás vissza a hétköznapok kiszámíthatóságába. És ráadásul az írás folyamata maga is készáldás az agynak, amikor kézzel formáljuk a betűket, az idegrendszerünk több területe aktiválódik, mint gépeléskor, ez a mély feldolgozás pedig segít az információk rögzülésében, így a papírra vetett tételek szinte beégnek a memóriába, és bizony nem ritka, hogy a listák írók a boltba érve már elősen veszik a papírt, hiszen az írás mozdulata rögzítette a fejükbe szükséges árukat. De bármennyire is a digitalizáció korát éljük, igenis írjunk papírra bevásárló listát, csak bírjuk majd kiolvasni.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
11: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre.
12: Csak a készletereig.
11: Reggel 8 és 12 óra között. Május 9, tavaszi akció, Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352.
12: A régi négyesen.
13: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
14: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
15: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fióka köszöntő Odules Sóstón és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fióka köszöntő Odulest tartanak a sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészek odút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Ma van a Magyar Sport napja, így május 6-án, hát persze, hogy készültem sportos programokkal. Rubin Tréka érkezik ma Nyíregyházára. Pontosan azért, hogy egy órán keresztül jól megizzasszon minket, vagyis 60 perces alakreform edzés lesz Rubin Trékában a mai napon este 6 órától a Continental Arenában. Viszont úszhatunk már hamarabb, úsz 500 métert az egészségedért, ez a szlogen a Magyar Sport napjára. Már 8 órától erre lehetőség volt, és lesz is egészen délután 2 óráig. A belépés díjtalan, várják önöket a városi úszodában, ráadásul az első 300 résztvevő még ajándékban is fog részesülni. Szintén mozgás amúgy, és az is sportnak minősül. Ez nem más, mint a görög kultúra szerelmeseinek május 10-ére a mediterrán hangulatú görög est, vagyis görög táncház lesz majd. Egyre nagyobb és nagyobb ez a csapat, akik élvezik a görög hangulatot. Május 10-én vasárnap újra a Vasutas Művelődési Házban. Egy régi

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A mai nap folyamán nagyobb szirénázásra is ébredtettek azok, akik kicsit később keltek. Lakóház tűz volt a reggel folyamán. Erről is beszél többek között Utkai Dér Vivien a katasztrófa védelmi hírekben. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Valóban Nyíregyházán a Népkert utca egyik társasházi lakásánál egy kisebb lakóház tűz, kisebb konyha tűz keletkezett. Az érintett 4 emeletes ingatlan valamennyi lakását elhagyták az ott lévők, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók pedig nagyon gyorsan a helyszínre érkeztek, beavatkoztak, eloltották a tüzet az adott érintett lakásban. Tegnap pedig több helyszínen kellett szabad területen tüzet oltaniuk a tűzoltóknak, például Nyírtura külterületén 3 hektáron lángolt a száraz aljnövényzet, de műszaki mentés is volt. Csenger térségében a 49-es számú főút 48-as kilométer szelvényénél összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi. A személygépkocsit a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanították. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a gyors információkat, és jó munkát nektek, szia!

0: www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden.
1: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
2: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyháza.hu.

jövőjét. Kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

Már a hét közepén itt a Szerda és itt a Best FM. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, ez a Best reggel. Három nagyobb szabású rendezvény is közeleg ebben a hónapban. Megyünk időrendi sorrendben, május 15-16 városnap.

15-én lesz majd az ünnepi megemlékezés, és 16-án lényegében a programos nap, amikor is majd este 7 órától a Kossuth téren fellép a Vétek. A Bringa piknik is már egyre közelebb lehet rá tekerni, már csak azért is, hogy edzésben legyünk. Május 23, 9 óra 39-es indulás a jól megszokott Nyíregyháza, Tokaj táv, és a szelektív szombat is jelentkezik majd a hónap végén, május 30-án. Itt majd minden a családi vetélkedőről és a szelektív hulladékgyűjtésről szól, ráadásul ezen a napon is lesz majd koncert. A Bikini érkezik majd Nyíregyházára este 7-től.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, ma is érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a főutak mentén, a piacok és bevásárló központok közelében. Épül a körforgalom a stadion Vasvári Pál Hímes Kótai út találkozásánál, forgalmi rendváltozás van érvényben, ezen kívül több autóbusz is terelt útvonalon közlekedik, valamint áthelyezésre került a Hímes utcai buszmegálló, ami jelenleg a Vasvári Pál út 70 szám előtt van. A kilátó utcán útburkolat helyreállítását végzik, és több helyen megsüllyedt aknaferél van bójával jelölve, figyelmesek legyenek. Körültekintően óvatosan vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok őtaxi!

Jól döntött, hogyha össze tudta hozni a ma reggel folyamán, hogy esetleg gyalog, futva, vagy pedig kerékpárral ment a munkahelyére, mert hogy ma van a Magyar Sport napja. Bár van egy érdekes kettőség, mert május 6-án van egy világnap is, ez pedig nem más, mint az antidiéta világnapja, ami viszont a test elfogadásáról szól, hogy szeressük magunkat úgy, ahogy van. Hát mindenki rakja megfelelő polcra ezt a két napot, ami a mai napon esedékes így 6-án. Ennyi volt mára, a Best reggeli Simon Norbert vagyok, holnap reggel folyt köv, már csütörtökön, de reggel 6 órától ismét találkozunk, most pedig jön Szendi Hajné.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre.
3: Csak a készletre így.
2: Reggel 8 és 12 óra között. Május 9, tavaszi akció, Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352.
3: A régi négyesen.
4: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét Görög Táncház Nyíregyházán és ingyenes Pilates Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszéd verseny intézményi fordulóját. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos első éves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, első éves tanító szakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét Görög Táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház adott otthont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri Pilates órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Control Pilates Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

0: gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat és a legjobb zené. Ez a Best FM.
1: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Hát lassan-lassan már a hét közepénél tartunk, 2026. május 6-a van. Szerda, ma a Fridák és az Ivettek ünnepelnek, Isten éltesse a kozmetikusomat is. Ivettet is, hihetetlen, hogy elmegyek, megfiatalít, egy hét múlva elmúlik. Na mindegy, de nem ő tehet. Hát ez van, bizonyos kor után már mindegy, mit kenünk magunkra, csak egy picit lehet javítani a helyzeten. Isten éltesse a szülinaposokat is természetesen. Kezdjük ezt az órát, remek témákkal készültem, hamarosan Maglóczky Tibor kutyatrénerrel beszélgetek.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Május 6-a van, és ma ünneplik a névnapjukat a Fridák, a Györgyik, a Beninák, a Dominikák, a Helénák és a Petronellák. A Frida germán eredetű név az a jelentése, hogy békét hozó vagy szépség. A Györgyi, a Györgyi női párja, a görög Gregorius névből ered, az a jelentése, hogy földműves. Dominika, az egy latin eredetű név, jelentése az úrnapján született. A Heléna, gondolom mondanom sem kell, hogy a görög eredetű név, fényes, ragyogó, így lehet lefordítani. És itt vannak még a Petronellák, ez egy latin eredetű név, a Petrus Péter női megfelelője. Isten éltesse a névnaposokat!

0: A legutóbbi pár adásban Maglóczki Tibor kutya kiképzővel arról beszélgettünk, hogy például az a kutya, amelyik póráz nélkül sétál az erdőben vagy a mezőn, és egyszer jön egy vad és elszalad, akkor mi a jó megtartás, hogyan lehet megelőzni a bajt. Ma pedig az lesz a témánk, hogy mi van abban a helyzetben, hogyha a kutya mondjuk otthonról szökik meg, mert nem tudom, valaki nem csukta be a kaput, vagy kifújta a szél a kisajtót. Ilyenkor mi a teendő? Szia Tibi, szép napot neked!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hát sok ilyennel találkoztam, meg gondolom az internet tele van ezzel, hogy megszökött a kutyám.
1: Igen, sajnos gyakran előfordul, két oldalról közelíthetjük meg, ha jelen vagyunk az esetnél, vagy ha nem vagyunk jelen az esetnél. Aha. Mert ugye előfordul az, hogy ott vagyunk, vagy ott van a család, vagy éppen jön valaki, érkezik, nem figyelünk oda, nem figyelnek az emberek a kutyára, és kiszökik a kutya. Vagy nem vagyunk otthon, és valami úton, módon, amit mondtál, hogy kifújta a szél a kaput, vagy az elektromos kapu meghibásodott, és magától kinyílt, tehát ilyenek is előfordulnak, jaj, és elmegy a kutya. Tehát azért ez két különböző helyzet. Na most, ha visszakanyarodunk az elsőhöz, hogyha ott vagyunk, és úgy szökik ki a kutya, mert nincs megtanítva neki, hogy ha nyitjuk a kaput, és jön valaki, akkor neki meg kell állni a kapu előtt, nem mehet ki, nem ugrálhat a vendégekre, stb. A lényeg az, hogy ha már a kutya kiszökött, akkor, és az a legnehezebb, meg kell őrizni a hidegvérünket.
0: Jaj, igen.
1: Tudom, hogy könnyű mondani,
0: igen,
1: de a tapasztalat ezt mutatja. Tehát, hogyha elkezdünk pánikolni, eszeveszetten kiabálunk, hogy jaj, buksi, gyere vissza, elszaladt a kutya, stb. Rohanunk utána, lehet, hogy még meg is ijesztjük,
0: aha,
1: és a kutya még jobban elkezd menekülni. Általában ilyenkor az emberek elkezdenek kiabálni, hogy gyere ide, de nagy valószínűséggel ez a behívás, ez nem működik a kutyánál, vagy egy ingerszegény környezetben még éppen működik, de kiszaladt az utcára, ingergazdag környezetben lekötik a szagok, esetleg mozgás van körülötte, autók, biciklis, gyalogos, stb. Tehát ezek mind kizökkenthetik az adott kutyát ebben a szituációban. Na most ugye megint ott a kérdés, hogy ha egy kutya kimegy, akkor milyen szocializációs szinten van ez az adott kutya. Mert amelyik nem szokott sétálni, és mondjuk éveken keresztül bent él egy zárt kertben, és hirtelen kiszalad, ezt a kutyát nagyon meglepi az őt körülvevő inger gazdagság, ami hirtelen fogadja az utcán, így van, nem szokott hozzá. Amelyik kutya viszont szokott sétálni, és úgy szökik ki, az természetesnek veszi a körülötte lévő ingereket. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyből vissza is fog jönni, de a két esetben ugye nekünk másképp kell eljárni,
0: aha,
1: mert ha mondjuk egy kutya, és most bármelyik eset, tehát a nem szocializált kutya, vagy a szocializált kutya is lehet, hogy kiszalad, de mást várhatunk el tőle, hogyha elkezdünk felé közeledni.
0: Uh-huh.
1: Kérdés, hogy milyen kapcsolat van a gazdival. Tehát közeledünk a kutyához, vannak olyan kutyák, akik figyelnek, és egyre inkább el fognak távolodni tőlünk,
0: igen,
1: mert azt mondja, hogy figyelj, most tudom, hogy meg fogsz fogni, vissza akarsz vinni, ezt nem akarom, és elindul a kutya, és szaglászik, pisilget, de mindig tartja az embertől ezt a biztos távolságot.
0: Igen.
1: A másik eset, hogyha egy ilyen kutya, ami nem szokott sétálni, és kimegy, kiszalad, az lehet, hogy bepánikol a körülötte lévő ingerektől, és elkezd futni. Na most ugye általános szabály, hogy azt mondják, hogy jaj, ne szaladj a kutya után, mert akkor ő is el fog szaladni, és nem fog visszajönni. Ez benne van a pakliban, viszont vannak olyan szituációk, amikor meg kell próbálnunk utolérni a kutyát.
0: Hát igen.
1: Itt azért nagyon ügyesnek kell lenni, tehát sajnos én is jártam már így, hogy kiszaladt egy kutya, éppen ott voltam, láttam az esetet, bepánikolt a kutya, elszaladt. Az nagyon fontos, hogy ne érezze a kutya, hogy őt kergetjük.
0: Aha.
1: Tehát ilyen esetben én is próbáltam úgy közlekedni, hogy szélesebb volt egy kicsit az utca, nem direkt a kutya felé mentem, hanem eljátszottam a lehető legtávolabb tőle, hogy én csak ott sportolok, kocogok, és próbáltam úgy megelőzni a kutyát, hogy rá se néztem, nem szóltam hozzá, megelőztem, közben a gazdival megbeszéltük, hogy akkor ő meg maradjon a kutya mögött.
0: Aha.
1: És ha van már előtte egy ember, meg mögötte egy ember, aki a befogására törekszik, akkor nagyobb az esélyünk.
0: Igen.
1: És itt, hogyha nyugodtan kezeljük a helyzetet, ez nagyon sokat segít. mert amikor sikerült elfutnom például a kutya mellett, még 20-30 méterre el is távolodtam tőle, és onnan fordultam vissza, ez a visszafordulásom, ez nem zökkentette ki a kutyát, tehát ő szaglászott szépen tovább, nem tudta, hogy mit tervezünk.
0: Aha.
1: És ahogy lassan közeledtem felé, a gazdi meg a másik irányból közeledett, ugye megbeszéltük, hogy neki annyi feladata van, hogy ha lehet, akkor ne engedje el maga mellett, és akkor szépen be tudtuk cserkészni a kutyát. Nem volt egyszerű.

Május 6-a van, ma a Fridák, a Györgyik, a Beninák, a Dominikák, a Helénák és a Petronellák ünneplik névnapjukat, és hát kérem szépen, sok-sok esemény történt ezen a napon, anno a nagyvilágban, például 1889-ben megnyitották a párizsi Eiffel tornyot a nagy közönség előtt. A világ egyik legismertebb építményéről van szó, ma már a romantika szimbóluma, de akkoriban sokan csúfolták, egész egyszerűen rondának tartották, meg hogy elrondítja a látképet, meg mit keres itt ez a vasszörny. Szerencsére Gustav Eiffel hitt benne, és hát szimbólummá vált. 1937-ben ezen a napon felrobbant a Hindenburg léghajó. Az USA-ban történt tragédia 36 ember életét követelte, a léghajózás végét jelentette a baleset. 1954-ben ezen a napon Roger Bannister először futotta le a mérföldet 4 perc alatt. A brit atléta sporttörténelmet írt, ezt addig lehetetlennek tartották ugyanis. 1994-ben ezen a napon nyitották meg az alagutat Anglia és Franciaország között, ugye ez a csalagút, 50 kilométer hosszan fut a tenger alatt, ez egy igazi mérnöki csoda. És hogyha már itt tartunk, a mai napon született Sigmund Freud, 1856-ban ő volt az osztrák neurológus, a pszichoanalízis atya. Orson Welles 1915-ben született, május 6-án, ő egy amerikai színész rendező volt, aki a Világok harca rádió játékával sokakat halálra rémített, elhitték egy csomó, hogy itt a világ végén megjöttek az UFO-k. George Clooney is ma ünnepel, az amerikai színész, producer, rendező, Hollywood egyik legnagyobb sárműre 1961-ben született, május 6-án. Egyébként az öregek is mondtak érdekességeket május 6-ához kapcsolódóan. Például azt, hogy érdemes figyelni az időjárás, mert hogyha esik ilyenkor, akkor tartós csapadékhullám következik.

Május 18-án a Múzeumok Világnapjáról a Sóstói Múzeumfaluban is megemlékeznek majd, nem ócska, csak régi címmel, hogyan működik a józan paraszti ész. Ez lesz a téma a Múzeumok Világnapja alkalmából a fenntarthatóság újrahasznosítás jegyében. 5 helyszínen, 5 élménnyel gazdagodik majd mindenki, aki ellátogat a Sóstói Múzeumfaluba. Egy ruha élete, dagasztástól a lovashuszárig, rozsdásból szinte újat, hogyan lehet újra csillogó, ismerd meg Aurora Foglamour világát, ezek lesznek majd a helyszínek. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt! Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári Svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék már! Változatosan. Ez a 103.9.
3: Ezek voltak a hírek, 11 órakor délben jönnek majd a még frissebbek, már május 6-a van, a Fridákat és az Ivetteket Isten éltesse, hamarosan ellátogatunk itt a Best FM-en az Eiffel-toronyhoz. Szendi Hajni vagyok.

Május 6-a van, és bizony ezen a napon nyitották meg a párizsi Eiffel tornyot a nagy közönség előtt. Mindez 1889-ben történt, hogyha Párizsról beszélünk, akkor szinte biztos, hogy mindenkinek az Eiffel torony jut az eszébe elsőként. Pedig amikor 1889-ben elkészült, sokan csúnyának, sőt feleslegesnek tartották. Ma viszont a világ egyik legismertebb építménye. Gustav Eiffel mérnök és csapata eredetileg a párizsi világkiállításra tervezte a tornyot, és csak idéglenes építménynek szánták. A torony 2 év, 2 hónap és 5 nap alatt készült el, nem tudom miért nem 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt, úgy jobban hangzott volna. 18 ezer darab vasból, több mint 2,5 millió szegeccsel jött össze. Amikor felavatták, a világ legmagasabb épülete volt, 300 méter magas, ma a csúcson lévő antenna miatt egyébként már több mint 330 méter. A párizsi művészvilág tiltakozott az Eiffel-torony ellen, egy petíció is indult a fém szörnyeteg lebontásáért. Még Victor Hugo is kritizálta, de Eiffel okosan járt el, tudományos célokra is felajánlotta a tornyot, például meteorológiai és rádió kísérletekhez. Ennek köszönhetően végül a torony megmenekült. Azóta több mint 300 millió látogatót vonzott már a világból. Évente körülbelül 7 millió ember keresi fel, ezzel a világ leglátogatottabb fizetős látványossága. Két étterem is működik az Eiffel toronyban, az egyik 58 méter magasan, a másik 125 méteren. Sőt, van benne egy rejtett lakosztály is, amit Eiffel saját célra épített, hát ez ma már múzeumként látogatható. Érdekesség, hogy a torony nyáron akár 15 cm-rel is megnyúlhat a hő hatására. Tisztítása sem kis feladat. Minden évben tulajdonképpen felülvizsgálják, 7 évente újra festik, 60 tonna festék felhasználásával. Szinte mindig volt olyan, mint most, régen vöröses barna, sőt volt, amikor az Eiffel torony sárga volt. A torony nem csak építészeti remekmű, de a francia leleményesség, újítás, kitartás szimbóluma. Ma már tulajdonképpen el sem tudnánk képzelni a Szajna partot nélküle, és szerencsére nem is kell.

Sigmund Freudra emlékezünk, arra a pszichológusra, aki sokak szerint maga is pszichológusra szorult. 1856-ban, május 6-án született Sigmund Freud, a modern pszichológia egyik legnagyobb hatású alakja. Osztrák neurológus volt, de nevét elsősorban a pszichoanalízis atyaként ismerjük. Ő volt az első, aki komolyan foglalkozott azzal, hogyan hatnak gyermekkori élményeink, elfojtott vágyaink és álmaink a viselkedésünkre. Freud hitt abban, hogy a tudattalan, tehát az a részünk, amit nem látunk és nem értünk, óriási hatással van a döntéseinkre. Elméletei szerint a személyiség három részből áll. Az ösztönös, ösztön-én, a szabályokat követő feltételes én, a szuperego, és a kettő között egyensúlyozó én, azaz az ego. Számos munkája közül az álomfejtés és a pszichoanalízis bevezetése volt a legismertebb. Bár sok elmélete ma már vitatott, kétségtelen, hogy új irányt adott az emberi lélek megértésének. Freud nem csak tudós volt, hanem kiváló megfigyelő is. Na jöjjön akkor tőle egy idézet, ami hát mindenféleképpen jellemzi az ő énjét, munkásságát, és ez így szól. Mielőtt önmagadat diagnosztizálnád depresszióval vagy alacsony önértékeléssel, győződj meg róla, hogy nem vagy egyszerűen csak rossz emberekkel körülvéve.

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le? Voltam hát

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or break me when I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

csoda. Ez a Best FM, már is közlekedünk, jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében Nagykáló felé vezető út mentén. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos pontján, több szolgáltató szakembere is dolgoznak. A Muri Zsigmond utca munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig nagy felületű útfelújítás zajlik. Az Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt a közműfedél, bójával jelölték. Zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál Hímes-Kótai út kereszteződésében forgalomkorlátozás mellett, a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos behajtani. Dolgoznak a szakemberek a Betlen Gábor utcán, a Vescsik Vilmos utcán és Orosz belterületén, több helyen 30 km/h táblát is kipakoltak, a főutak mentén pedig patkarendezési, árok tisztítási munkák folynak. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Ez a 103.9 Best FM egy fontos közleménnyel folytatjuk, hiszen a Nyírségvíz ZRT felhívja általunk és a felhasználók és közúton közlekedők figyelmét arra, hogy előreláthatóan május 8-áig Nyírtelken a Szent István Madács utcák csomópontban található közműhálózaton útburkolatbontással és útlezárással járó hiba elhárítási munkákat végeznek. A Madács utca teljes szélességében lezárásra kerül, a Szent István utca felől, illetve a munkaterület másik oldalán is. A Madács utcára a Rákóczi Ferenc utca felől lehet behajtani, de átmenő forgalom a munkák idején nem lesz lehetséges. A társaság kéri az arra közlekedőket, hogy körültekintően figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet, és az a legjobb, hogy aki tudja, inkább kerülje el ezt a csomópontot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: A MAN Klíma a klíma specialista.
5: A klíma specialista.
4: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
5: A MAN Klíma.
4: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
5: shop.amanklima.hu.
6: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fiók a köszöntő Odules Sóstón, és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fióka köszöntő Odulest tartanak a Sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészek odút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a Sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Friss hírek, információk egy órakor jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan Friedrich Antal séffel a Szamos Tányér Desszert országos verseny győzteséről fogok beszélgetni. Szerintem megéhezünk.

Imádom, amikor a filmekben mutatják azt, hogy hogyan is szálltak föl annak idején a léghajók, mennyire jól nézett ki belül egy-egy ilyen, de hát az az igazság, hogyha azt mondanák, hogy szálljak föl egy ilyenre, hát valószínűleg azt mondanám, hogy inkább a földről nézem, és hát valójában ma már max a filmekben láthatjuk ezt, mert hogy 1937-ben, május 6-án tulajdonképpen a léghajózás véget ért, amikor is megtörtént a Hindenburg tragédiája. Az egyik legismertebb légi katasztrófáról van szó, felrobbant a német léghajó, miközben éppen leszállni készült az Egyesült Államokban, New Jersey államban. A Hindenburg a világ legnagyobb léghajója volt, közel 250 méter hosszú, nagyobb, mint egy mai repülőgép. Németország és Amerika között közlekedett, luxus utazásként kínálva a légi közlekedés élményét a leggazdagabbaknak. 1937-ben, május 6-án a léghajó 97 emberrel a fedélzetén próbált landolni. A manőver közben azonban lángra kapott, és mindössze fél perc alatt megsemmisült. A katasztrófának 36 halálos áldozata lett. A tragédia különösen sokkoló volt, mert hogy egy rádiós riporter Herbert Morrison élőben közvetítette az eseményt. A léghajó pusztulása gyakorlatilag pillanatok alatt véget vetett a léghajók korszakának. Addig úgy tűnt, a jövő lassú, de elegáns léghajó oké lesz majd. Ez a katasztrófa azonban bebizonyította, hogy mennyire sérülékenyek ezek az eszközök. Ma Hindenburg neve nem csak egy hajóé, hanem a technológia, optimizmus és tragikus kudarc emlékműve is.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Általában, ha elmegyünk egy étterembe, akkor megesszük a sósat, aztán jön az édes, de most mindezt megfordítjuk, hiszen lezajlott a Magyarország étele verseny, ahol többek között a szakma ifjú mesterét, az agroturizmus ételét is díjazták. Erről a két kategóriáról Friedrich Antal Schäffel beszélgettünk az legutóbbi adásunkban. Most pedig még mielőtt jönne a sós Magyarország étele, amire nagyon kíváncsi vagyok, kiderül, hogy melyik lett ebben az esztendőben a szamostányér desszert győztese, a vonal túlvégén Friedrich Antal Schäff. Szia, Anti.
1: Szia, Hajni, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Összevisszettetek minden Szolnokon, nem?
1: Igen, van, aki össze-vissza, de persze természetesen két napig tartott a verseny, ezt már említettem, de ez azt jelenti, hogy például a szamostányér desszert is, és a Magyarország étele verseny is két napon keresztül zajlott. Ja. Mert annyi 16-16 csapat indult, és így voltak szétosztva a két napra, hogy ezt bírjuk energiával, meg időben. Ez nagyon érdekes volt. Természetesen itt is egy héttagú zsűri volt, a kóstoló zsűri, és ezen felül volt még a konyhában is egy háromtagú zsűri, aki a munkafolyamatokat pontozta, úgyhogy a 10 zsűrinek a pontjai átlagolva lettek a végeredmény pontok. Én most annyit tudok mondani, hogy meg tudom mondani neked, hogy ki küldte a csapatot, és ki volt a csapat tagja, illetve mennyi pontot kapott. Maga az ételek és az ételek pontos nevét a weboldalakon, illetve a magyarországétele.hu weboldalon, illetve Facebook oldalon lehet majd pontosan látni.
0: Jó.
1: Nagyon jó volt azt látni, hogy a tavalyi versenyzők közül újra megmérették magukat többen is, és újak is jöttek, méghozzá egyre több olyan szálloda is bele kapcsolódott, akit nem is gondoltuk, hogy elér odáig az információnk, de nagy örömünkre tart, hogy természetesen így volt. Harmadik és a második hely, az most nem is tudom, egy kicsit furcsán jött ki, mert valóban Szolnokon van a verseny, és Szolnokon a Keró nevű iskola, aki nekünk sokat segített, és ők minden évben eddig elindultak a versenyen, és akkor volt egy másodikok, volt, hogy csak bejutottak, tehát nem sikerült még döntőbe aranyat elhozniuk, sajnos most sem. Viszont a kerósok lettek a harmadik és a második helyezettek, a hamisan pajkos csapat lett a második, és a cukrász gasztró team lett a harmadik helyezett. Nagyon szép, nagyon finom deszerteket alkottak meg. Viszont a kis Tibor néven futó versenyző a Balaland nevű szállodából jött, és ő vitte el az aranyat. Hát annyit mondok neked, hogy a Balalandos 93,5 pontot kapott a 100-ból, elérhető 100-ból, és a Keróból a hamisan pajkosok pedig 93,222 százalékon voltak, és a harmadik meg 92 pontot kapott, tehát a első és a harmadik között másfél pont volt, a második és második és az első között pedig, ahogy néztem, 28 század. Tehát ennyi
0: ez
1: döntött.
0: Semmi. Ez tényleg
1: nagyon látványosak, szépek voltak, úgyhogy abszolút mértékben le a kalappal mindenkinek. A 16 versenyző mindenki oda tette magát, az természetes. Nem lehetett könnyű dolga a zsűrinek, ebben 100%-os vagyok, hogy ennyit meg kellett tenniük, meg kellett kóstolniuk, mert azért szép mennyiség volt. Viccelődtem, mert Taskó Csaba volt az egyik zsűri tag, és éppen aznap volt a születésnap, és mondtam, hogy látod, születésnapodra mennyi minden süteményt sütöttek
0: neked.
1: Úgyhogy boldog volt. Úgyhogy ez ennyit a szamostányér desszert versenyről így röviden.
0: És annyit szeretnék neked mondani ennek apropóján, hogy a napokban beszélgettem egy fiatal csávóval, aki annó egy csapat tagjaként elindult a Magyarország étele versenyen, és azt mondta, hogy ő ott a szamostányér desszertnél olyan ihletet kapott, hogy ez a vendéglátó egység, amit ő most működtet, ott kérem szépen mindenféleképpen lesz valami desszert, és jövőre pedig elindul a szamostányér desszert verseny.
1: Nagyon szuper, nagyon örülök.
0: Na, szóval, hogy inspirációt ad ez a verseny már a gyakorló szakácsoknak is, és azt gondolom, hogy ez lenne az egyik cél, hogy az inspiráció az megjelenjen utána a vendégek asztalán is.
1: Ez 100%-ig egyetértek. Nekem azt tetszett nagyon most a verseny összetételében, most a versenyzők összetételében, hogy korban a 18 évestől a szinte 60 évesig mindenféle korosztályban indultak versenyzők. Férfiak, nők, férfiak, ahogy tetszik, vegyesen. Tehát nem az, hogy akkor ez csak a férfi szakma, csak a nő. Gyönyörűen összehatnak, és a határokon túlról is jöttek, tehát Vajdaságból is voltak nagyon ügyes versenyzők, aztán Szlovákiából is jöttek nagyon ügyes versenyzők, tehát a magyar rakta régióból többen elindultak a versenyen, és nagyon ügyesek voltak.
0: Jó, szuper.
1: Pont a Vajdaságból volt egy olyan, hogy a akkor elméletileg egy tányér desszert, az akár hideg, akár meleg is lehet. És eddig csak hideggel indultak, vajdaságból úgy gondolták, tehát ők meleget is tudnak készíteni, úgyhogy volt, aki meleg desszerttel indult el. Hála Isten, és nagyon, nagyon jó. Tehát gondold el, a Gundel palacsint, az is meleg, hogyha úgy nézzük.
0: Oda betolnám.
1: Mértékben. Ugye, ugye, az olyan nagyon fogyókúrás.
0: Hát tudtam én, hogy ez a számos tányér desszert, ez egy olyan téma lesz, ami hát kemény.
1: Amit elfelejtettem mondani most, az egész verseny a magyar népmesék köré volt avanzsálva, tehát ez volt a feladat, hogy a magyar népmesék ihletésével legyen a menü össz, vagy az étel, vagy a desszert összeállítva, és ennek felfelelő neveket is kellett kitalálni, úgyhogy ezek tökéletesen jól működtek, tehát nagyon frappáns neveket találtak ki ebből a szempontból, tehát többet magam nagy tetszésére, tehát van, amit inkább
0: mosolyogtál,
1: de jó volt, jó volt, jó volt.
0: Antikám, akkor... annyira elszaladt az idő itt a desszertnél, hogy a Magyarország ételét szerintem vegyük külön, jó? Mert
1: legyen.
0: Hogy izgalmas lesz az, és köszönöm szépen.
1: Legyen így. Nagyon szívesen.

Már is átmegyünk a Csalagúton, bizony-bizony, hiszen 1994-ben, május 6-án történelmi mérföldkőhöz érkezett Európa. Hivatalosan is megnyitották a Csalagutat, vagyis azt a vasúti alagutat, amely Nagy-Britanniát Franciaországgal köti össze a La Manche csatorna alatt. Az 50,5 kilométer hosszú alagútból 38 kilométer fut a tenger alatt. Ez a világ leghosszabb víz alatti alagút szakasza. A csúcspontja 75 méterrel van a tengerfenék alatt. A megnyitón II. Erzsébet brit királynő, illetve a francia elnök is részt vett, ez is jelzi, hogy mekkora jelentősége volt a projektnek. A megvalósítás több mint 6 évig tartott, és közel 13 milliárd dollárba került, ami akkoriban példátlan összeg volt egy ilyen infrastruktúráért. A csalagútban napi szinten közlekednek személyszállító vonatok, teherautókat szállító szerelvények és tehervonatok is. 2 óra alatt lehet eljutni Londonból Párizsba megszakítás nélkül, ez ma már teljesen természetes, de 30 évvel ezelőtt forradalminak számított. A csalagút nem csak műszaki bravúr, hanem szimbólum is lett. Összeköti a Szigetországot a kontinenssel, szó szerint és átvitt értelemben is. Bár azóta Brexit más irányba vitte a politikai kapcsolatokat, a vasút kapcsolata megmaradt. Gyors, környezetbarát, praktikus. A csalagút építése során egyébként több ezer mérnök, geológus és munkás dolgozott váltott műszakokban, mindkét oldalról. A két fúrócsapat aztán 1990-ben találkozott. Ekkor áttörték a válaszfalat, ünnepeltek, mint a sportolók egy gól után. Nem is csoda, egy álom vált valóra, amit már Napóleon korában is meg akartak valósítani.

Jöjjön velem Magyarországra! Hát ez a sorozat folytatódik csütörtökön a harmadik része. Nyíregyházán Sipos László Foster érmes fotográfus vetített képes előadására hívják, várják majd az érdeklődőket a Városmajori Művelődési Házba. A belépés díjtalan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszédverseny intézményi fordulóját. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó- és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos első éves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, első éves tanító szakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A 3 díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház ad otthont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporszivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek egy órakor, két órakor jönnek majd a még frissebbek, addig pedig itt a Best FM-en többek között kiderül majd, hogy milyen időjárásra is készülhetünk. Szendi Hajni vagyok.

Városnapot tartanak május 15-én ünnepi megemlékezéssel, koszorúzással a városalapítók lábánál. A Városnap meghívója már megtalálható a bestfmnyiregyháza.hu-n. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata hívja, várja az érdeklődőket Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulója alkalmából rendezendő városnapi programsorozatra. Május 15-én emléklapokat adnak át, ünnepi megemlékezés, koszorúzás szerepel az előirányzott programban. 16-án a Kossuth téren pedig színpadi produkciókat lehet megtekinteni, majd meg lehet kóstolni a város születésnapi tortáját, és jön a Vétek együttes is, újra együtt veled, ez lesz a koncertjük címe.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

mondom, hogy milyen lesz a holnapi nap időjárása. Szendi Hajni vagyok. Holnap erőteljes gomoly felhőképződés várható idehaza. Éjjel és holnap a nap első felében eső, zápor, zivatar még több felé kialakulhat. Délutántól azonban majd csökken a csapadékhajlam. Az északnyugatira forduló szél szinte országszerte megerősödik. Helyenként akár viharos széllökések is lehetnek. Csütörtökön hajnalban 8-16, délután 16-25 fok valószínű.

0: esetben ez az utóbbi mondat sokkal többször hangzik el. Tehát ma olyan dolgokról beszélgetünk, amitől valószínűleg a dietetikusok kardjába dől. Na hát vannak tévhitek az interneten, egy-kettőt azért kiemelünk. Sokszor halljuk évek óta, és vissza-vissza tér ez, hogy igyunk citromos vizet reggel, délben, este, mert hogy akkor fogyni fogunk.
1: Igen, erre azt szoktam mondani, hogy akkor fogunk a citromos víztől fogyni, hogyha azért citromért elgyalogunk Kínáig. Semmi értelme citromos vizet inni. Maximum közvetetten javíthatja, vagy közvetetten gyakorolt pozitív hatást a fogyásra, úgy, hogy a sok folyadék bevitel, azért a anyagcserét javítja, de a citromnak igazából semmi köze nincsen hozzá, tehát annyi fog történni, hogy citromos íze lesz a víznek.
0: Ami finom egyébként, tehát hogy én szeretem.
1: Persze, igen. Nyugodtan lehet inni, csak nem ebből a célból. Uh-huh. Most azt szeretném, hogy te is mondj egy olyan tévhitet, amivel találkoztál, de időközben rávilágítottak mondjuk szakember, hogy úristen, hát ez nem is igaz.
0: Nekem ezek a ne együnk egy hétig, mert hogy az nagyon jó lesz, és én ezt ugye annó próbáltam, és teljesen ki voltam készülve, tehát ez a nagyon hosszú böjtölési időszak, hogy a szakaszos böjt az más lapra tartozik, mert annak többféleje van, az pro és kontra, hallom az érveket, de ez a ne együnk egy hétig, meg 6-7 napig, én nekem ez nem annyira jött be.
1: Igen, azt a mai napig emlékszem rá, hogy beszélgettünk, és azt mondtad, hogy édesapád is követte, és a végén már azzal álmodott,
0: igen,
1: hogy valaki elveszi
0: akkor. Az étterembe, igen.
1: Igen. Igen, ezzel kapcsolatban is pro és kontra mindenfélét lehet hallani, sajnos nagyon durvább eseteket is, és vannak nagyon hangos követői, akinek semmilyen szakmai végzettsége nincsen, csak annyira meggyőzően mondja magáit a közösségi médiában, hogy nagyon sokan bedőlnek neki. Tehát, ha valaki azt állít, hogy úristen, én ettől mennyire jobban lettem, akkor hát ki nem akar jobban lenni, mindenki jobban akar lenni, és jól akarja magát érezni, és elkezdik követni. Viszont ennek nincsen semmilyen megalapozott tudományos bizonyítéka, hogyha nem eszünk X ideig, az csak pozitív hatása lesz a szervezetre. Uh-huh. Persze, kiürül a gyomrunk, a emésztő tevékenységek akkor jól tud működni ideig, óráig, hiszen a szervezetünket táplálékkal tudjuk működtetni, tehát nem eszünk, akkor hát idő után nagyon el fog billenni ez a mérleg, és sokkal rosszabbat tehetünk magunknak.
0: Van még egy olyan is, ezzel rendszeresen találkozok közösségi oldalakon, ugye valakik, akik azzal foglalkoznak, hogy előállítanak olyan termékeket, ami tele van édesítőszerrel. Én konkrétan nem bírom ezeket megenni, mert annyira édesek, hogy ez a gejl kategória, és mintha azt sugalnak, hogy tulajdonképpen ehetsz sütit, csokit, bármit, csak ne cukros legyen, hanem édesítőszeres.
1: Igen, pontosan emiatt törölték le a diabetikus kategóriát is, mert azt sugallta, hogy ami diabetikus, az gyakorlatilag korlátlanul fogyasztható. Holott ott csak annyi történik, hogy a cukor ki van cserélve, de mondjuk egy diabetikus kekszbe ugyanúgy ott van a magas szénhidrát tartalom, uh-huh. vagy egy diabetikus csokoládéba, ugyanúgy benne van a zsírtartalom, és igazából az adja a magas kalóriatartalmat. Úgyhogy ezekkel ez a veszély. A másik kedvencem pedig a mindenmentes sütemények.
0: Na,
1: tehát a mindenmentes süteményekben ugye ott van a mandulaliszt, meg ezek az aszalványok, az aszalványoknak magas a szénhidrát tartalma. Akkor ezeknek a magliszteknek magas lehet a zsírtartalma. Tehát tök jó mindenmentes, csak 5600 kalória tartalma lesz egy szeret süteménynek is.
0: Ott nem ettünk, tudod, tehát hogy az legalább...
1: Igen, mert igen. Laktózmentes volt, de tök jó növényi zsírral volt dúsítva. Elmondom az én személyes kedvencemet is, de bocsánat, nem akartam
0: az előzőt. Igen, csak itt a zsírokra akartam még visszakanyarodni, hogyha már ezekről beszélgettünk, volt egy időben az, hogy na minden zsír dobjunk ki, meg vajat, és csak olajat használjunk. Utána azt mondták, hogy olajat nem, mert attól meghalunk, legyen olívaolaj, meg zsír. Na ezzel mi van?
1: Igen, na ez a kedvencem, hogy amikor megkérdezem valakit, és milyen zsíradékot használ, akkor én csak olajat használok, mert hát ez ugyanúgy zsíradék, csak növényi zsíradéknak hívják. Tehát ez egy nagyon nagy tévhit, hogy sokkal jobb a növényi zsíradék mondjuk fogyás szempontjából. Ugyanakkor a kalóriatartalma a állati zsírnak is, meg a növényi zsírnak is, csak a növényi zsíradéknak magasabb lesz a telítetlen zsírsav tartalma, ami az úgynevezett jó zsíradék, a telített zsír pedig az úgynevezett rossz zsíradék, ami könnyebben okozza túlzott bevitelben a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
0: De te például milyen zsíradékot használsz?
1: Én most kérlek szépen repceolajat vásároltam, én ezeket váltogatni szoktam, uh-huh. tehát volt már itt avokádóolaj, meg dióolaj, mondjuk ez alkalmasabb salátára, legtöbb esetben én olyan olívaolajat szoktam vásárolni, uh-huh. ami sütéshez, főzéshez is alkalmas.
0: Igen, most már szerencsére, hogy ez is van, mert

0: Ugye az olívaolaj, az ugye tudjuk, hogy egészséges, csak hát ugye mondjuk belerakja valaki a rántott húst, akkor az nem lesz jó. Tehát, hogy ezt nem arra találták ki, de akkor most már erre is van. És akkor egy utolsó, hogy ha valaki fogyni akar, azt mondják, na figyelj, tök egyszerű a sztori, ne egyél tésztát, krumplit, rizst, egyél zöldséget hússal, fogyni fogsz.
1: Igen, sokan azt gondolják, hogy nem ezt, hogy ezt, azt gondolják, hogy a szénhidrát felelős a hízásért, a túlzott szénhidrát bevitel felelős lehet a hízásért, de a túlzott fehérje bevitel is lehet felelős a hízásért, mert minden, amit pluszban fogyasztunk el, az lerakódik, hogyha nem használjuk fel. A szénhidrát az azért lehet veszélyesebb, mert ugye ő sokkal gyorsabban emeli meg a vércukorszintet, ami, hogyha jól működik a szervezet, akkor hamar elkezd helyreállni az inzulin nevű hormon hatására, de mivel túl sokat ettünk, túlságosan elkezd majd lecsökkenni így a helyreállító tevékenység miatt, és az alacsony, az lesz az eredmény, lecsökken a vércukorszintünk, ha az alacsony a vércukorszintünk, akkor éhesek leszünk, tehát megettük a tésztás ételt, mondjuk nem tudom, valamilyen krumplis tészta kiváló példa, csak szénhidrát van benne, utána pedig hirtelen lecsökken, leesik a vércukorszintünk, és fél órán belül újra éhesek leszünk. Tehát azzal van a gond, hogyha valakinek szénhidrát alapú a táplálkozása. De hogyha mellett a tészta étel mellett van mondjuk egy szelet lazac, és mondjuk van mellette paradicsom, vagy grillezett spárga, ami most ugye idényben van, akkor az az égvilágon semmi probléma nincs. Akkor van gond a szénhidrát bevitellel, hogyha túlzásba esünk, nagyon nagy mértékben fogyasztjuk azt valami más fontosnak a rovására.
0: Fú, sok ilyenről tudunk még beszélni, szerintem majd visszatérünk az egyik alkalommal. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de mindezt a szelektív szombat programjával teszem, hiszen május 30-án Nyíregyházán a Kossuth téren szervezik meg a családi vetélkedő napot a környezetünkért. A Vidám Manók együttes is fellép majd, de ott lesz a Vagabanda Gólyalábasok csoportja, a Street Dance School, aztán Naninszki és Figaro, Szabolcs Néptánc együttes, Konci Bressz, Óriás Buborék Show, Kelet Deluxe, Kelet Bressben, és hát a nap végén a Bikini együttes is koncertet tart majd. Jó szórakozást! Jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti. Szendi Hajnit hallotta.

A túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporszivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Kettő után járunk 3 perccel elstartolt itt szerdán is a délután, Dékán István vagyok is. Töltse velem ezt a 4 órát, melyben azonnal nézzük, hogy mi várható itt a délutánban időjárásunk szempontjából. Ty Cruz dala pedig neki kezd. Ez lesz a Troublemaker, mellyel indítunk.

A 90-es évek végéről az East 17 énekelt nekünk ez a Best FM. Nézzük a friss előrejelzéseket, mi várható. 26 fok van, a folytatásban marad az erős szél, sőt a folytatásban még rá is csavarhatnak. Délies, élénk szélre számítson, a felhők érkezésére is, méghozzá ilyen 3 órától. Kezdődően egyre több felhőt látunk a fejünk felett, esőre egyelőre a mai napban készülni még nem érdemes. Leghamarabb majd a késő esti kora hajnali órákban számíthatunk rá, ez nyilván már majd a csütörtökbe tolódóan. Egyébként akkor is maximum 2 mm mindösszesen megérkezhet, ez pedig nagyon kevés. Továbbra is erősek az allergének a levegőbe, az eperfafélék magas, a pázsit fűfélék már megjelentek közepes szinten, már kimutathat, hogy egyháza levegőjében jelenlétük, de itt van még a tölgy, a dió és a nyír is közepes szintjével, úgyhogy tünetei nem csökkennek, inkább fokozódhatnak a következő időszakban, erre számolhat. A legnagyobbak között pedig Tia és Rihanna énekel Live Your Life, aztán itt lesz majd az átirat a Hófehér Jaguár, Pili Barnával és Curtisszel. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

Van tét dalát hallottuk, és majd a Kelemen kabátban énekel a folytatásban a Végtelen előtt. Nézzük ezt a babapörzét, mely újra várja a kis családosokat, a kismamákat, a kispapákat. Mindenki, aki érdeklődik, érdemes figyelni. Egészen pontosan lesz ez majd 17-én, 6 és 14 óra között. A Búzatéri piac csarnok fedetlen területén. Itt árulhatunk, vásárolhatunk mindenre, és megvan a felület, persze tájékozódnia kell tovább a nyíregyháza.hu-n, és persze a nyírvv oldalán is megtalálja a hírt. Mi megfolytatjuk dalokkal, itt van nekünk a Kelemen kabátban, meg Black Machine második kis lemeze. Ez a Jazz Machine.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House,

0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

A halott pénzdalát hallottuk, ez volt az idő itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. És ha már az idő múlásáról beszélünk, akkor tényleg itt vagyunk már a nyár kapujában, vagy a késői tavaszban, akárhogy is a városban elkezdődtek a munkák a nyírvévé részéről. Szépülnek a tereink, újulnak a parkjaink, és egyre inkább megmutatkoznak a virágos növények. Elkezdődött a tisztítás a szökőkutak kapcsán, és lassan-lassan a gráciák is levetik téli öltözéküket. Talán így jó ez a megfogalmazás. Szóval lassan most már érdemes önpölyögni a városba, van mit nézegetni. Ott a megyeháza előtti téren tutira nagyon szép szokott lenni. Kulióval folytatjuk, aztán már itt van Király Viktor, vele mindjárt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Pörögnek a percek a Melóban is, mindjárt 3 óra, amikor is a játékos percek indulnak itt a Best FM-en. Ma is itt van velünk a Super Pizza menü a Pizza Mafia játékában. 3 és 4 óra között ezzel várom, előtte Anditól a hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fióka köszöntő Odules Sóstón és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fióka köszöntő Odulest tartanak a sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészek odút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Ma már a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután szorványosan alakulhat ki záporzivatar. Élénk erős lesz a szél. Délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: játékos perceink indultak. 3 óra után ez a Best FM ma is megnyerheti a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában. Ebben az órában egészen 4 óráig bezárólag várom gondolatait a kérdésünkre. Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza, és Bon Jovi énekel Have a Nice Day!

Egy ilyen jó lendületes dallal kellett kezdeni a játékot, ugye? Ez a Best FM és Bon Jovi után majd Berkes Olivérrel dalolászunk. Tovább a játékunk kérdését pedig megtalálja már Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, ott kell keresni a kérdést, és ott kell válaszolni, és ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában, melyben a szuper pizza menő a nyeremény, és melyben két pizza van ma, és a Gusto és a Bolognese, melyet megnyerhet valaki majd a 4 órai hírek előtt a sorsolás következtében. A kérdés pedig, hát egy kis okfejtés, mi a különbség férfi és nő gondolkodása között? Hát ez nem lesz egy egyszerű játék, minden esetre mindenképpen sokat mondónak gondolom. A kifejtősek talán ritkábban szoktak jól sikerül, de nagyon kíváncsi vagyok a válaszaira, írja meg üzenetként, aztán nyerjen a szerencsésebb, és énekeljen most Berkes Olivér.

áthajózhatnánk a dalcímhez. Énekelt nekünk Zola, a New Level and Fire-ből, és jön majd a Bubbly. Hallgatjuk mindjárt, előtte pedig fókuszáljunk a játékra, mely ma is pizzákat hozhat a konyhára. A Pizza Mafiás játékban egészen 4 óráig várom üzeneteit, gondolatait a témánk kapcsán, mert Facebook oldalunkon talál. Ön szerint mi a különbség a férfi és a nő gondolkodása között? Mert azért van egy csomó minden, mely szerintem azért ideírható, de látnunk kell, hogy egy férfi és egy nő ugyanazon dolgokról teljesen mást gondol, teljesen máshogy jut a végeredményhez, legyen ez akár egy színes ceruza. Ennyire másak vagyunk, és az is ideírható, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Szóval kíváncsi vagyok az ön okfejtésére, mennyire szögletesek a férfiak, többek között én is, és ön mennyire látja színesen a világot. Így várom üzeneteit, tehát ebben az órában Csaba a leggyorsabb üzenet küldők, azt írja, minden is. Hát nem gondolta túl. Mi nők hajlamosak vagyunk túlgondolni dolgokat, Nicoletta üzenete. Erzsébet is játszik velünk, azt írja, a mi nők túlgondolunk mindent, kellemes délutánt kíván és jó dalokat is mi is önnek, és Jolán is azt írja, hogy talán túlgondolunk mindent is. Hát várom még a hozzászólásait, férfiak is. Nagyon szeretném, hogy hozzászóljanak a témához, hiszen általában ezek okozzák a konfliktusokat. Ön hogy látja, miben gondolkodunk másként? Ezt írja meg nekem, és ne feledje mindenki, aki válaszol. Egy regisztrációban vesz részt, így nyerhető meg majd sorsolás útján a szuper pizza menü. Jön a Bubbly, na meg Filó dala, de folytatásként ez a jó, ha itt vagy.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Továbbra is nálunk szólnak a legnagyobbak, a Beach után, majd Wolf Kati dudol a fülébe, vár a holnap című dalát készítettem, a játékunkat pedig megtalálja ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, ha itt válaszol, vehet részt a Pizza Mafiás játékban, melynek eredményeképpen sorsolás útján akár ön is lehet szerencsés, és megnyerheti a szuper pizza menüt, benne a gusztó és a bolognese pizzákkal, melyek vár majd holnaptól, akár landolhatnak az étkező asztalon. Érdemes azért összeszedni a haverokat, a családtagokat, hiszen két pizza, ahogy szoktam volt mondani, éhes gyomrot kíván. Ön szerint mi a különbség a férfi és a nő gondolkodása között? Így ezzel a gondolattal indítottuk ma a játékunkat, ezt a kérdést találja Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Erre kell válaszolni, és így nyerhet. Na nézzük, kik válaszoltak már, illetve milyen üzenetek jöttek. Ágota, ha ebbe itt most belemennék, olyan lavinát tudnék elindítani. Ágota, pont ez lenne a lényeg, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, és akkor sokkal könnyebb lesz legközelebb az ilyen problémákra fényt deríteni, akár otthon is. Na meg persze közben pizzákat is nyerhet, szerintem mindenképpen érdemes az ilyen kérdésekbe belefolyni. Ildikó önismereti üzenete. Na, a nők túl variálnak, túl gondolnak mindent, és sokkal többet beszélnek. Ez rám igazán vonatkozik, de ilyen vagyok, ezért vagyok nő. Le a kalappal egy ilyen hozzászólás mögött. Mi nők sokkal okosabbak vagyunk, Melinda. Érdekes gondolatmenetek, rajzolódnak Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá, hogy regisztrálni tudjam, és legyen szerencsés, miközben hallgatjuk Wolf Katit, az ön üzenetét is regisztrálom.

Énekel Jade, ez volt az óceán, és tényleg érdekesen alakul a Facebook oldalunkon hirdetett játékunk Best FM Nyíregyházai találja ma is a Pizza Mafiás játékot. Pontosabban a kérdést, melyre ott kell válaszolni, aztán hogyha megteszem, regisztrálom a játékba, és akkor majd sorsolás útján kiderül, hogy kiviheti haza a nyereményt a szuper pizza, menüt benne Augustóval és a bolognézzel. Na nézzük, a kérdés ugye egyszerű volt, ön szerint mi a különbség a férfi és a nő gondolkodása között? És két nagy tábor mutatkozik már rögtön itt az üzenetek között, az egyikben igazából magunkról beszélünk, a másikban pedig a

másik felet próbáljuk meg valamilyen úton módon jellemezni. Szilvia az egyik tábort erősítve a nőkről, saját magukról beszél, mi nők hajlamosak vagyunk túlgondolni a dolgokat. Nagyon sokan ilyen üzenettel regisztráltak már. Anitának egyenesen csípős a válasza. A nők gondolkoznak, a férfiak nem. Persze van itt egy kis emoji is. Erika üzenete, sokszor bolhából elefántot vagyunk képesek gondolni. Emerencia nagyon szépen összefogta, szerintem nem sok különbség van. Az egyik összeszedettebb, mint a nők a másik, nem meg leegyszerűsíti a gondolkodást, hát ő így látja. Van 20 perc nagyjából a játékunk végéig, addig ön is megfogalmazhat véleményt, mely segítségével akár nyerhet is. Szuper pizza menüt Usher dalát közben hozom, miután

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Spice Girls és a Spice Up Your Life, itt az utolsó 10 percet megnyitva ez a Best FM, a játékunk pedig lassan-lassan lezáródik, hiszen 4 óra előtti kicsivel már majd a nyertessel érkezem vissza. Aki hozzaviheti holnaptól a szuper pizza menüt, és melyre nagyjából 2 hete van, hála a pizza mafiás rácoknak, a játékukban ma is a Gusto és a Bolognese pizza a menüben kerül majd sorsolásra. Ön szerint mi a különbség a férfi és a nő gondolkodása között egy ilyen kérdéssel? Érkeztem a mai játékunkra, tudom, hogy nem egyszerű az ilyen kifejtős játékban részt venni. Minden héten van egy ilyen egyébként, és mindig kíváncsi vagyok a véleményére most is. Két nagy tábor van, az egyik táborban saját magunkat jellemezzük, míg a másik táborban inkább a másik felet, a másik nemet próbáljuk jellemezni. Nagyon érdekesen alakulnak a dolgok, még várom az ön hozzászólását is. Miközben ír, énekeljen Kollányi Zsuzsi.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra azonnal, mindjárt a közlekedés figyelmünk fókuszába, és muszáj, hogy beszéljünk itt is majd komoly dolgokról, hiszen egy újabb rolleres baleset történt. Mindenkitől nagyon figyelmet kérnék az utakon, és nézzük, hogy kinek kedvezett ma a szerencse. A kérdésünket ma is Facebook oldalunkon találta Best FM Nyíregyháza, és arra voltam kíváncsi, hogy ön szerint mi a különbség a férfi és a nő gondolkodása között. Ahogy mondtam, nagyon sokféle üzenet is, nagyon érdekes üzenetek jöttek. Valaki magát és a saját nemét jellemezte, valaki pedig a másik félre mutogatott. Hát érdekes dolgok rajzolódtak ki. Sokféle üzenetről, sokféle gondolatról beszéltünk itt ebben az órában. Nézzük, hogy ki nyert. Az üzenet így hangzik. Véleményem szerint az egyik legszembetűnőbb eltérés, hogy a nő szinte mindig érzelmek alapján dönt. Krisztina az üzenet küldője, gratulálok, jó étvágyat kívánok, öre kacsintott Fortuna, és köszönöm mindenki hozzászólását. Most pedig foglalkozzunk az utakkal, a közlekedéssel, a hírek után itt a Besten.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
7: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
6: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
7: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
6: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
8: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletre így. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
9: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszédverseny intézményi fordulóját. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó- és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzeneszakos első éves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, első éves tanítószakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház adott hont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, sok-sok felhő van a fejünk felett, a szél is néha-néha erősnek tűnik dél felől, de esőre ma még készülnünk nem érdemes. Holnap sem túl nagy százalékkal várjuk ezt, pedig már azért jó lenne az égi áldás. French Affair dalával indítjuk a közlekedés perceit, ez a Szexi.

Metszával a Labirintus, mert hallottuk az útinfókat, pedig ma is várom, segítsük egymást 33 33 103 9, aztán majd megbeszéljük, hol találkozhat rendőrökkel. A Rótból pörög egészen vasárnapig bezárólag a Törkön Bász elnevezéssel, tudja, ez a kamionok meg a buszvezetők ellenőrzését jelenti. Itt a veszélyes áru, az árurögzítés, a menetlevelek, a pihenőidők, a passzív biztonsági rendszerek, és a többi, és a többi. Ezekre fordít nagyobb figyelmet a rendőrség, és persze bármikor kinthetnek minket is, ezzel is számoljon. Na meg azzal is, hogy végre történhet valami a vasút kapcsán, a Debrecen Máté Szalka közötti pálya újulhat meg, méghozzá vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból. 2029. decemberéig kell terveket készíteni a felújításra, legyen az akár a pálya, vagy az elektromos rendszer, hiszen ez is nagyon fontos, hogy itt ez stabil és biztonságos legyen. Az MTN is olvashatja a cikket a Best FM oldalán is. Ne feledje, továbbra is terelt útvonalon közlekednek a volán járatai, méghozzá az épülő körforgalom miatt, ott a Hímes utcai buszmegállót kellett ideiglenesen megszüntetni, helyette a Vasvári Pál utca 70 szám előtt tud fel és leszállni. Az érintett járatok a 14.46, a 42.12, a helyi, a 10, a 10A, a 10J, a 10Y, a kiegészítéseket szintén a Best FM oldalán olvashatja. És már is megyünk tovább Fetsz & Small Club sikerével, a Turnaround azonnal, csak 10 perc, pedig fél ötkor ma is Szakás Tibor vendégeként Dr. Móri Gyula érkezik, és jönnek a fontos kutatási eredmények. A téma: miért nem tudunk lefogyni? Hát ez nagyon sokakat érint, látva azt, illetve mennyit olvashatunk arról, hogy hány túlsúlyos ember van, akár itt Magyarországon is, úgyhogy érdemes figyelni fél ötkor.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. La Lyon Sauvater.

0: Respect, Alice Átnéktől egy jó lendületű, jó hangulatú dal itt a Csak 10 perc előtt. Dr. Móri Gyula, Szakács Tibor, ők beszélgetnek nem sokára. Miért nem tudunk lefogyni? A téma nagyon kemény, és azt gondolom nagyon sokunkat érint is. Ide jönnek a válaszok, kutatási eredményekre támaszkodva ez érkezik. Tehát az utakon pedig érdemes figyelni, kilátó utcán megsért közmű fedéllapot kell kerülgetni, ki van bójázva, és itt javítják az útburkolatot is. Mindezek mellett Móri Zsigmond utcán is érdemes figyelni, itt is nagy felületen történik az út munka, az út felújítás. Óvatosan, figyelmesen, bármit lát érdekel, 33-33-103-9, osszuk meg együtt a legfontosabbakat, és közben tegyünk egészségünkért, ez már csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletre így. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Csak 10 perc rovat már is indul, köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Móri Gyulával beszélgetek, és nagyon jó témát hozunk. Szia, doktor úr!
5: Szervusztok!
4: Hát folytatjuk az előzőt, jó? Ámint úgy mondom, hogy egy olyan megnyitott témakört, ami azt gondolom legalábbis, hogy nagy érdeklődésre tartott számot, és ez az érdeklődés fenn is marad. Miért nem tudunk lefogyni? Mármint az eddigi ismeretek alapján. Hol voltak a hibák? Mit néztünk be? Mit néztünk félre?
5: Ugye megbeszéltük, hogy egy nagyon-nagyon más szemüveget kell fölvenni, és abszolút módon meg kell változtatni a szemléletedet. És rengeteg mindenről beszéltünk, és mindent olyan összefüggésben vizsgáltunk, hogy a valós probléma a túlsúllyal az nem a súlynak a menedzselése, hanem az éhségnek a kordában tartása, vagy az éhségnek a menedzselése.
4: Most mondom a hallgatóknak, hogy most összefoglalunk, tehát hogy az eddigi hallottakat most zanzásítva hallgatják, jó?
5: Így van, három típusú éhségről beszélünk, ez a fizikai éhség, tehát ami a normális éhség, amikor tényleg éhes vagy üres a hasad, korog a gyomrod, van az úgynevezett hedonista éhség, amikor kívánom, szeretem, üde jó íze van, és van az úgynevezett kondicionált éhség, hogy hát itt és ebben a helyzetben enni szoktunk, tehát az úgy akkor innentől kezdve beindít egy folyamatot, és akkor ezekről beszéltünk, és azok a lehetőségekről, hogy hogyan lehet ezt megállítani, és hogy mennyire lényeges, hogy mire, hogyan tekintesz. És talán ott zártuk, ha jól emlékszem, hogy nem mindegy, hogy ezt úgy nézel egy süteményt, hogy hű de finom, hű de élvezem, hű de szeretem, és akkor nő a tiltott gyümölcs státusz, és egyre elérhetetlenebb, és egyre jobban kívánom, mert így ez nem fog működni, vagy azt mondod, hogy a süti, hát abban a cukor van, az a méreg, az meg betegséget hoz, és akkor innentől kezdve.
4: Tehát a veszélyfaktort látjuk benne.
5: Lehet, így van, így is nézni ugyanazt a történetet. Én el szerettem volna mondani, de már nem volt rá idő, egy személyes példát, és én innen szeretném folytatni. Tehát ugye te is, én is, mi az a generáció vagyunk, aki az erő, izom, tejet iszom című történet, meg a tej életerő egészség, meg mindent. Tehát mi víz helyett is tejet ittunk, mert úgy gondoltuk, hogy az milyen csoda jó.
4: Nálam ennek új neve van, Gyula.
5: Na, mesélj.
4: A tej egyenlő gyuladás.
5: Igen.
4: Ez jó név?
5: Reklámszövegnek nem olyan jó,
4: nem, de bocsánat, elnézést mindenkitől, aki nálam ez a saját tapasztalatom. Tehát én, amikor elkezdtem tejet inni, akkor nálam ezek a gyulladás faktorok, ezek nőttek. Én nem tudom másnál, hogy működik, én most csak a saját tapasztalatomat mondom, és nem akarok senki üzletébe beleszólni, mert van olyan barátom, aki éppen ezzel foglalkozik. Tehát, hogy nem emiatt, csak az, hogy mindenki tapasztalja ki magának azokat a féle, ehhez mérnünk kell. Hát ezt tudnunk kell az, hogy mit okoz, hogyha ezt megesszük, megisszuk, hogy veszünk levegőt, hogy nem veszünk levegőt, hogy mozgunk, hogy alszunk, stb. Minden összefügg mindennel.
5: Világos. Na és akkor csak erre példa, hogy én 2-3 liter tejet ittam naponta, mert víz helyett is azt ittam, hangsúlyozom, aztán később majd, hát már a tej ártalmas, de a tejszín. Hát tejszínből sikerült ilyen fél litereket belocsolni naponta. Tehát, na, de ha ezeket megettem, megittem, akkor pontosan ez történt, amiről te is beszéltél, hogy az autoimmun folyamat felerősödött, és nagyon komoly gyulladások jelentek meg, gyulladt bőr formájában, arcon, hajas fejbőrön, végtagokon, később már a testen is. Tehát van, akinek csak őrült pattanásossága lesz, és nem tudja, hogy mitől olyan csúnyán aknés az arca, holott azt valami étel gyulladás keltő hatása okozta. És akkor jött a viszketés, csúnya volt. De ez egész egy borzalom volt. Tehát rossz bélállapot, amit a tej hozott, az aztán megjelent külső bőrön keresztül, tehát a bőrön is, tehát a kültakarón is. Na most innentől kezdve, de rossz volt a széklet állapota, a bélállapota, a hasfájás és társai. Tudtam, hogy rosszat eszem, hogy beteg leszek, de finom volt. Uh-huh. Csak hogy nekem ártott.

0: És ugye nem mindenkiben jelentkezik ilyen látványosan, mint ahogy nálad valamilyen gyulladás a tejre, vagy mondjuk nálam valamilyen gyulladás. De ami a lényeg, hogy ha nem is ennyire látványosan, de hogy mindenkiben belül ugyanezek a folyamatok zajlanak, és egy jó labor ezt meg tudja mutatni, és akkor lehet nézni, hogy úristen, az viszont rendkívül fontos.
1: Vagy hogy ez milyen drága?
0: Mármint mi a drága?
1: Hát ezek a termékek.
0: Ja, hát az most azon is morfondírozhat.
1: Nem az ára,
0: hogy milyen,
1: hanem amit megfizetünk érte utána.
0: Úgy igen.
1: Az
0: úgy maximálisan. Az viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága. Úgyhogy ezeket a történéseket meg lehet változtatni, és azt fogalmazunk úgy, hogy az agyarat át lehet programozni, vagy át lehet vezetékezni. Van egy anyag, ami a szervezetednek nem tetszik. Azt, ha beviszed a szervezetedben, negatív reakciót vált ki. Akkor innentől kezdve két lehetőséged van. Az egyik, hogy nem viszed be, és nem lesz negatív reakció, és boldogan élsz. B, amit sajnos ma alapvetően ezt csináljuk, vigyünk már be még valamit, amivel nem mondok le a káros anyagokról, de annak a negatív hatását valamivel enyhíteni szeretném.
1: Aha, ugye? Aha, igen.
0: Aha,
1: figyelek.
0: Aha. Hát na, igen, na, de akkor ez a gyógyszerszedés. Kész.
1: Ja, azt hittem, hogy valami más mondasz.
0: Hát nem, mondok mást. Mert nincs más. Hát, és vagy viszel be valamit, ami olyan csodaszert nem találtak ki, amely mellékhatások minden nélkül egyszerűen csak a negatív hatást tünteti el, és közben pedig élvezheted a vicekvacak ételeket. Ez ilyen nincsen. Ezt majd szóljál.
1: Kettőt akartam lapozni a könyvbe, tehát, hogy nem...
0: Hozom kettőt a könyvben. No, tehát az a lényeg, hogy ezt a kondicionált éhséget el lehet tüntetni. Nekem a vacsora jelent kondicionált éhség problémát. Mondjuk valóban azt beszéltük, hogy este ugye megemelkedik a normál éhség is. A normál éhség is akkor a legmagasabb az emberben. Tehát, mert ez hormonálisan van, és nem azért, mert mikor ettél utoljára. Jó, és lényeg, ami lényeg, hogy én megszüntettem a vacsorát, mert nekem ártott, mert az alvási pontszámaim, a vércukorgörbém, ami összes mért értékem megmutatta, hogy rossz. Tehát értelmes ember, ha szembesíti saját magát, vagy más szembesíti vele, hogy ez probléma, akkor értelmes ember ezt abba hagyja. Tehát mi a csodának? Hát rosszul alszom, az rányomja a bélyeget, akkor másnapodban, akkor az kell nekem?
1: Dehogy kell.
0: Oké, nem kell. És akkor igazából aztán az a cukorméreg mantra.
1: Viszont azt mondod, hogy hozzuk helyre az alvást, oké, rendben, hát az mondjuk nem könnyű.
0: Nem könnyű, de ott annak lépései vannak, ez az egyik lépése. Biztos nem fogsz jól aludni, ha te leeszed magad, pont, kész. De nekem ott volt a másik, én egyszerűen éltem-haltam az édes ízért, de tényleg meg voltam érte bolondulva. Tehát az este az úgy záródott, felnőtt fejjel is, hogy inkább két pohár kakaó. És akkor egy pohár kakaóba én beletettem 4 púpos kávéskanál cukrot már a végén, mert annyira túl voltam tolva, és annyira kellett ez az anyag nekem. Ez 10-12 gram per kakaó. Tehát volt olyan este, hogy 20-25 gram cukrot. Csak úgy a nap végén úgy betoltam. És akkor igazából elkezdtem magamnak azt mondani, hogy ember, ez nem jó, kész, és aztán egyre hatékonyabb lettem. Tehát nagyon lényeg a gondolkodásmód megváltoztatása, és lépésről lépésre. És akkor még egy dologról ma még beszélnünk kell, bármennyi kevés az időnk is, a mozgásról. Tehát ha a mozgást úgy nézed, és akkor ez megint egy éhségre is és mindenre ható történés. Ha úgy nézed a mozgást, mint kalória fogyasztás növelésnek egy szükséges módját, akkor nem fogsz mozogni tartósan. Akkor a mozgás egy büntetés lesz, és előbb-utóbb ki fog esni. Tehát lesznek ilyen fellángolások, hogy szilveszter után futok egy hétig, meg majd, amikor elérem ezt a vagy azt a keresőt, futok egy hétig, senkit nem érdekel. Tehát nekem is volt a múlt héten, és nagyon jó példa, egy olyan mozgás, amikor is gyümölcs fogyasztás miatt, erről majd később beszélünk, emelkedett vércukrot mértem, és menni kellett. Nem volt mese, nem esett jól, akkor nem akartam, nem voltam terveztem, és egy többi, de menni kell. Tehát az a lényeg, hogyha nem ezt érzed, hanem azt, amit én általában érzek reggel, amikor tele vagyok energiával, indulok, és megyek, és csinálom, vagy ha este tudok eljutni, mindegy. Az a lényeg, hogy megyek, csinálom, és minden nem javul, és akkor ezt élvezem. És a légszom, Tibi, a légszom nekem a leggyűlöltebb gyerekkorom óta, én testnevelés szakos általános iskolába jártam. Már ott utáltam. Tehát amikor a légszom megjelent, azt én borzalmasan gyűlöltem. És tudom, hogy egyszer

0: úrrá lettem rajta, mert egyszer csak úgy poénból, mivel meg tudom én ezt csinálni, ha akarom, és lefutottam valami 15 kilométer, de mondom, mindenféle edzés mindennél. Persze más sportot csináltam, de futni nem, mert nem szerettem a légszomjat. Mikor mész fel a hegyre, akkor mindent el tudsz kerülni, csak a légszomjat nem. És most, amikor mostanában jön a légszomj, akkor tulajdonképpen elkezdtem, gyere! Tehát tudod, ez a gyere, itt vagyok, és kész, és nyomj le, ha tudsz, és nem, és azért is jön a légszomj, gyorsabban megyek. Jön a légszomj, emelkedőn, elkezd fáradni a lábom, kerékpárom, és kiállok a nyeregből, szóval plusz, endorfin jön erre, adrenalin jön, ugye először aztán arra endorfin, ami tulajdonképpen morfin, tehát ha a mozgásod így működik, akkor igazából nagyon más lesz a hatása, és sokkal, de sokkal könnyebb lesz beépíteni, mert nem az van, hogy még mozogni is kell, sokat ettem, meg magas a cukor, hanem az lesz, hogy élményt ad a testmozgás. Tetszik érteni?
1: Abszolút, de az élményekből hagyjunk holnapra is, jó? Mert hogy már a túlcsordul a pohár. Holnap erről a gyümölcsfogyasztásról szeretnék majd veled beszélni.
0: Azt majd elmesélem neked azt a gyümölcsfogyasztásomat, mert ez egy nagyon fontos tapasztalás.
1: Akarunk tanulni.
0: Az a küldelek az otthon lévő szakemberhez, és kérdezd meg tőle, mi ez a viselkedés pszichológia.
1: Oké, rendben, köszönjük.
0: Holnap erről beszélünk.
1: Oké. Szép napot, szia!
0: Szervusztok!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

az éjszakáról énekelt nekünk a Margaret Island, azonban ez még odév van, még 7 órakor is egész jó idő van. Most már azért így bőven benne vagyunk a koranyárias időben, legalábbis a mai nap még ilyen volt hőmérsékleti szempontból, aztán holnap, ha minden igaz, érkezik az eső. Na de erre majd kitérünk 6 óra előtt egy kicsivel, még előtte nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek. Még mielőtt belenéznénk ebbe, hogy hol találkozhat rendőrökkel, mindenképpen érdekelne, hogy a Kótai úti vasúti átjáró rendben van. Már néhány órával ezelőtt azt az üzenetet kaptuk, hogy itt nem működik a fénysorompó, nem működik a lámpát. Remélem, hogy sikerült ezt megoldani. Korányi, muszáj, hogy beszéljünk a rolleres gázolásról, mert úgy látszik, nem tanulunk abból, sem rolleresként, sem autóvezetőként, hogy itt vannak ezek a mikromobilitási eszközök. Egyrésztről a srácok nem mindig használják ezt megfelelően, vagy inkább sokszor nem. Az autósok pedig nem mindig figyelnek megfelelően rájuk, nem vagyunk ide szocializálódva, megtörtént újra a baleset. Sokkal több figyelmet kérnék az utakon. Aztán nézzük az üzeneteket. 4-es számú főút, császárszállás, ott a tónál, pont ott, ahol tegnap is mértek, ott ma is számoljon extra figyelemre. Ugye ott van egy 60-as tábla is. Szint úgy, mint a téglási 60-as, itt a MOL kultnál, itt is figyeljen, jó? És akkor várom kiegészítéseit. 33 33 103 9 Gorillaz dalát hallgatjuk, aztán nézzük a Brent olaj helyzetét.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt, hiszen mindjárt 5 óra nézzük, hogy mi a helyzet a Brent olajjal. Jó kis csökkenést tapasztalhattunk, hát rendeződni látszik a helyzet, vagy legalábbis van ennek lehetősége. Ez jó irányba mozdította akár a Brent olajat, akár a forintot. Az utóbbi 305 forint az USA dollárral szemben, egyébként ez hosszú-hosszú évek óta a legjobb érték, egyébként ez nagyjából 3 forintos javulás a tegnapi naphoz képest. A Brent olaj 107 dollár, a stagnálásnál maradunk, egyenlőre még ez kevés ahhoz, hogy csökkenjenek az árak a töltőállomásokon. Holtankoljak.hu, itt vannak még infók, egyébként ha történik valami, akkor majd tájékozódhat itt a Best FM-en. Most pedig hírek, Andi jön.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik történetei is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári Svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan, nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra. kultúra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor már az utolsó közös óránkat indítjuk itt a szerdában, ez a Best FM, DK-n István vagyok, és most is itt vannak velünk a legnagyobb dalok, mindjárt jön Alice DJ. Míg előtte a Bombón énekeljen, a hétvégi királylány is bekészítve, pont ugye, ahogy Gossip, akivel indulunk is. Jó, hogy itt van.

Ugye milyen jó volt a dal a 2000-es évek elejéből, Alice DJ-től, a Bedrock Fallon, utána Forever Street folytatja az Ilyen az élet című dal, utána még a No Doubt is ránk. Köszön a Hey Baby, mindjárt előtte meg. Nézzük itt ezt a rendkívüli örökbefogadó napot, melyről minden ilyen alkalommal beszámolunk, lesz ez majd most is a Szálláshúti Állategészségügyi Telepen, május 8-án, ami egyébként péntekre esik, reggel 8 és délután 6 között. Jöjjön el és ismerje meg a gazdira váró kutyusokat személyesen, így érkezett a felhívás, itt találja a Best FM oldalán is. Hogyha keresi kis kedvencét, társát vagy csak egy barátot, akkor itt érdemes körbenézni. Haverkodni is lehet, hogy egy hosszú távú ismeretség, barátság is elköteleződés is köttethet. Itt majd a rendkívüli örökbefogadó nap alkalmával a Best FM oldalán mindent megtalál. Forest Street folytatja.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A pop trió a Crystal érkezhetett a Vigyázz rám után, majd a Destiny's Child triója, bár itt ez már hölgyekből áll, érkezik a folytatásként a Survivor, mindjárt előtte pedig nézzük itt az útfelújításokat. Tavasszal kezdődtek, és 510 millió forint összegben történt ez meg a város saját forrásából. Egyébként beszámolóta a Best FM oldalán talán, egyébként elmondható, hogy a fejlesztések döntő többsége június 1-ével majd befejeződik, tehát tényleg már a véghajrában vagyunk. A Sugár utcában lesz még a kivitelezés akkor, mely majd július 31-ig kisebb fennakadásokkal járhat, de hogy mi készült el? Például útfelújítások Eperjes utca, Kárpátia utca, Laktanya tér, aztán itt a járdák is súlyultak az Izabella utcán, a Szántó Kovács János utcán. Számtalan helyen pörgött ez. Ahogy mondtam, beszámolóta Best FM oldalán talán a legfontosabb info, hogy ez majd lassan már nem okoz problémát, és sokkal jobb minőségű lesz a közút, illetve ez ugye a kerékpárutakra meg a járdákra is kitért ez a fejlesztés. A Survivor folytatja, Destiny's Child után itt van a 15 millióval egy, majd

A fiúbandák korszakából korábban is emelhettem ide egy dalt, véghajrába Blue énekelt One Love, pörgött le és majd Rácz Gergő szóló karrierjébe ugye a VIP után. Ez itt most szerintem felfelé ível nála, egyre több jó dal jelenik meg keze munkája során. Valami az újdonság, melyet hozok, melyet hallgathatunk, előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Mi váránk a holnapi napban, hát esőről beszéltünk az elmúlt napokban, ez megérkezhet a holnapi napban, bár ez mindösszesen az egész napra levetítve 7 mm-nyi csapadékot hoz. Ez nem túl sok semmi, de azért készülnünk érdemes rá. Főként egyébként ez majd a délutáni órákban lesz aktív, nagyjából 3 órától számíthatunk a gomolyokból esőcseppekre. A délelőttben még napsütéses lesz az óra, és kúszunk felfelé 21 fokig, a 15 órakor dörrehet meg először az ég felettünk. Már akkor jöhet egy eső, bár annak még csak 30%-a valószínűség. Hát így állunk a szerdai napon, amikor is 7-én Gizella és Szaniszló ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és jön Rácz Gergő újdonsága valami. DJ Tonkától a lendület Don't Be Afraid mindjárt.

0: föld.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: És vége, elszaladt ez a 4 óra, irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Én is még így javában a megfázásomban, érdekes, mert kétszer is visszaestem, pedig én nem vagyok ez a típusú ember. Szóval tart továbbra is a megfázás elleni kúrám, remélem, hogy azért hamarosan sikerül ebből kilábalni. Ennyit rólam, aztán remélem holnap újra találkozunk, én nagyon számítok figyelmére. 2-kor ugyanebben a székben én itt leszek, és remélem, hogy ránk hagol. 103.9 holnap is, viszonthallásra.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: A MAN Klíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
6: A MAN Klíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
7: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készlet erejéig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
8: Megéheztél?
9: Megéheztél?
8: Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44
9: vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fiók a köszöntő Odules Sóstón, és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fiók a köszöntő Odulest tartanak a Sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészekodút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a Sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszédverseny intézményi fordulóját. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó- és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos elsőéves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, elsőéves tanítószakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A 3 díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Ház adott hont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan, nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Maguk vágták a májusfát a legények. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán, és elindult a Bringázz a suliba program. Kovács Rádai Andrea vagyok. 5. alkalommal szervezte meg a Szedd magad a májusfát akciót a Nyírerdő ZRT. A származási hely egy kiöregedett gyümölcsös helyén megvalósult erdőtelepítés volt, amelyet még az első Szedd magad program évében ültetett a nyíregyházi erdészet. Zömében a helyi lányoknak helyi ifjuk állították a fákat, de érkeztek a fővárosból, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról, Szolnokról, Dunaföldvárról és Somogyból is. Összességében mintegy 100 fa talált gazdára, írja közösségi oldalán a Nyírerdő. Várostörténeti konferenciát szerveznek Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár a Józsa András Múzeummal közösen május 15-én várja az érdeklődőket a levéltár kutatótermébe. A Városnap alkalmából az épített örökség lesz fókuszban. Az érdeklődők előadásokon vehetnek részt, amelyek által nem csak ma is álló épületek, hanem már eltűnt, átalakult építmények, városi terek és építőik története is megelevenednek. A részvétel ingyenes, részletek a levéltár közösségi oldalán. Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az eseménynek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont. Május 20-án Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeumigazgató a Szatmári Svábok kitelepítés után címmel tart előadást. A program ingyenes, részletek a vmkk.hu oldalon. Elindult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-éig zajlik. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Bui II. Rákóczi Ferenc általános iskola, a Csaholci általános iskola és a Leveleki Gárdonyi Géza általános iskola csatlakozott a programhoz. A legaktívabb iskolák sportszervásárlási utalványt kapnak. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan, nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: férfiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kamarai digitalizációs nap Nyíregyházán. Fióka köszöntő Odules Sóstón és nemzetközi jó gyakorlatok segítik a nyíregyházi sportélet fejlesztését. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kamarai digitalizációs napot szervez Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. A közösségi oldalukon azt írják, a május 20-ai interaktív eseményen szó lesz arról, hogy milyen digitalizációs lehetőségek várnak a KKV-kra. Hogyan alkalmazható a gyakorlatban a mesterséges intelligencia. De téma lesz az online jelenlét, a növekedési stratégiák, valamint az elérhető támogatások és finanszírozások is. Az esemény ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell. Május 19-ig lehet jelentkezni. Fióka köszöntő Odulest tartanak a sóstói erdőben szombaton. A találkozó az erdei tornapályán lesz. A résztvevők számba veszik az erdőbe kihelyezett oduk lakóit. A szervező Emisszió Egyesület közölte, 2010 óta már több mint 50 fészekodút helyeztek ki önkéntesekkel együtt a sóstói erdőbe, amelyekből sok száz kismadár repült ki. Újabb ülést tartott a közelmúltban a helyi támogatócsoport a Sportscom nemzetközi projekt keretében Nyíregyházán. Az eseményen a közösségi sportok fejlesztéséről és az egészségmegőrzés lehetőségeiről tárgyaltak a szakemberek. A város honlapja azt írja, a kezdeményezés célja, hogy növelje a közösségi sportok hatékonyságát, valamint hozzájáruljon a lakosság egészségi állapotának javításához és ellenálló képességének erősítéséhez. A találkozón ezúttal a projekt nemzetközi partnereinek jó gyakorlatait mutatták be. Ezek között számos olyan program szerepelt, amely segíti a lakosság aktívabb életmódját, vagy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonását. Keresik az év kedvenc testnevelő tanárait. Első körben a megyék kedvenceire, legfeljebb 15 főre lehet voksolni jövő hétfőig. A címmel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik egészséges életvitelükkel példát mutatnak, és a gyerekekkel megszerettetik a mozgást. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan, nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Like no other.

0: Mindnap megadjuk a városi húsát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, ismét görög táncház Nyíregyházán és ingyenes pilátesz Bújtoson. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdődhet a komplex vasútfejlesztés előkészítése a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Mátészalka közötti szakaszán. Mintegy 70 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése valósulhat meg. A Magyar Építők azt írja, a fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti. A Nyíregyházi Egyetemen is megrendezték a Szép Magyar Beszédverseny intézményi fordulóját. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Óvó- és Tanítóképző Intézet közösen szervezte a megmérettetést, ahol a résztvevőknek egy szabadon választott 20. századi prózai szöveget kellett felolvasni. Az első helyet Molnár Viktória, magyar énekzene szakos elsőéves hallgató szerezte meg. Második lett Kelemen Renáta, elsőéves tanítószakos hallgató. Míg a harmadik helyen Márton Kornél Péter, angol történelem szakos harmadéves végzett. A három díjazott képviseli majd az egyetemet május 8-án Esztergomban az országos döntőn, közölte az intézmény. Ismét görög táncház várja a görög kultúra szerelmeseit Nyíregyházán. Vasárnap délután a Vasutas Művelődési Házad otthont a programnak. Az esemény középpontjában a közös tánc áll, amelyhez semmilyen előképzettség nem szükséges. A kötetlen formáknak köszönhetően bárki bátran bekapcsolódhat. A cél ezúttal is a felszabadult baráti légkör megteremtése. A részvétel ingyenes, közölte a Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Szabadtéri pilátesz órákat tartanak nyáron a Bújtosi Városligetben. Az érdeklődők ingyenesen vehetnek részt a programon, szerdánként reggelente. Az első foglalkozást június 3-án, az utolsót augusztus 26-án szervezik. Részletek a Kontroll Pilátesz Egyesület közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet és hajnalban itt térségünkben már több helyen előfordulhat esőzápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken kicsit több lesz felettünk a felhő, elszórtan, nagyobb eséllyel itt térségünkben alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar. Hajnalban párássá válhat a levegő, a szélvédett részeken kötfoltok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: It's just me and me.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrolak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy párol lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van.

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.